0: Rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
1: Az időjárásról.
0: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Észak 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztráció@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.
0: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrádióban.
1: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Az időjárásról.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Éjszaka 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Nézlek, zuhanok, veled érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazda Szervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska Gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarába Svándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerint Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

0: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
1: Az időjárásról.
0: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északon 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Volt

0: Kedves hallgatók, Vörös Nándi köszönti Önöket, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-t, Ön a Cegléd Rádióban. Ez az a műsor, ahol én kérdezek egyet, vagy néha többet, de most egyet fogok, aztán pedig Önök válaszolnak, hogyha van kedvük, méghozzá a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy pedig e-maileznek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de azért előfordul az is, hogy Facebookon, facebook.com/cegledradio írnak nekünk, ebből van kevesebb, e-mail és leginkább SMS szokott érkezni hozzánk. Ilyenekből még van jó pár, mert az előző adásban fennmaradtak. Hogy miért is maradtak fönt? Azért, mert már másodszorra van ez a kérdésünk, amit most felteszek Önöknek. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta Önt? Ezzel már foglalkoztunk tehát egyszer, és nagyon sok válasz jött szerencsére. A bent maradt válaszokkal megyünk most tovább, aztán pedig, hogyha van kedvük, írjanak teljesen új válaszokat is, hát ha valaki nem hallotta az első adást, de hogyha hallotta, az sem baj, mert teljesen új válaszok érkeznek. Nem annyira a miért, inkább a hogyan volt érdekes. Nagymamám húga meghalt, temetés után pár nappal csörög a telefonom, telefon szerint a húga hív. Volt kellő meglepődés, kiderült, hogy nagymamámat meggyőzte a rokonság, hogy ne hagyja veszni a pénzt arról a feltöltős telefonról, úgyhogy felhívott minket, akiket amúgy flotta miatt ingyen hív. Hát igen, ez ilyen velem is történt már egy olyan telefonról, aki hát sajnos már nincsen köztünk, és valaki az ő telefonját használta, érkezett a hívás, és nekem még a régi nevet jelezte ki a telefonom. Igen, ez igencsak furcsa érzést tud kelteni az emberben. Ugyanez az érzés kicsit, mint mikor a Facebook profilja megmarad valakinek, sajnos ő már nem él, viszont a Facebook profilnál, mit tudom én, elérkezik a születésnap, és kidobja elém, hogy hát ma lenne XY valahány éves, akkor azt azért szívbe markoló olvasgatni, és főleg akkor, hogyha valaki még oda is ír neki, mert mondjuk nem értesült a halálhírről, oda is ír neki egy boldog születésnapot, köszöntést, kicsit hasonló az eset. Reggel 7:30 körül vettem észre, tegnap este volt egy nem fogadott hívásom. Felhívtam, és egy nagyon álmos hangú pasi vette fel, akiről kiderült, hogy tegnap ő volt a pizzafutár, írja nekünk Anna. Hát igen, ez is izgalmas dolog. Akkor te voltál a hívó egy képtelen okkal. Ez is rendszeresen meg szokott történni, mikor megfeledkezünk arról, hogy kit hívtunk, vagy miért hívtunk, vagy esetleg miért csörgetett valaki, és aztán meglátunk egy nem fogadott hívást a telefonban, vagy csak ismeretlen a szám, tehát nem ismerős a szám. Visszahívjuk, és akkor rájövünk, hogy igazából mi kerest, ő meg próbált visszahívni, vagy azóta már beszéltünk is, szóval ezek is ilyen vicces, izgalmas szituációk. Még egy nagyon rövid üzenet ide, egy csaj hívott fel egyszer, és elkérte a számom. Egyébként ez vicces, szerintem ez jó kis ismerkedő sztori, Ádámtól kaptuk az üzenetet, de minden esetre egy nyitónak, egy poénnak mindenképpen jó szerintem, hogy fölhívunk valakit, nyilván megvan a száma, és elkérjük a telefonszámát, mintha ismerkedni szeretnénk. Szerintem ez tuki dolog, úgyhogy akár ismerkedési technikának is javaslom. Persze előbb meg kell szerezni azt a bizonyos telefonszámot. Ez tehát a mai kérdésünk a Cegléd hangjában, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta. Még rengeteg bent maradt kérdésünk van, mármint hogy rengeteg bent maradt válaszunk van, és hogyha ön is írna erre a kérdésre választ, akkor megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Köszönjük!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: kirep csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsolod a véremben.
1: Helyi információt első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, és a kérdésünk ebben a mai adásban nem más, mint a mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Ez már ismerős kérdés lehet, egyszer már foglalkoztunk ezzel, de rengeteg kérdésünk, vagyis hát válaszunk maradt bent. Kérdéseink is nyilván vannak, de válaszaink maradtak bent, amikkel kezdem a műsort, de addig is lehet írni a 0635-92-92-ös SMS számra, hogyha önnek is van hasonló üzenete. És ahogy néztem az üzeneteket, az előző blogban meghallott, nagymamám húga meghalt jellegű üzenethez hasonló van még egy, ez pedig a következő. Haverom, édesapja meghalt, az anyja hónapokig totál depressziós volt. Egy év után a mamika úgy gondolta, hogy itt az ideje a papa szobáját felhasználni másra, kidobja vagy eladja a papa cuccait. Nagy pakolászás közben feldugt töltőre a papa telefonját, hogy megnézze, hogy működik-e még, és valahogy sikerült egy visszahívós SMS-t küldeni a saját telefonjára róla. 3 nap múlva vette észre, és olyan szinten besokkolta, hogy 1 hétre befektették a pszichiátriára. Akkor nem volt vicces, de azóta már egy-egy kuncogást ő is elenged, amikor eszébe jut a sztori, írta nekünk Zsófi. Hát igen, ez ráadásul ő maga küldte ezt a visszahívós SMS-t, de amikor egy éve halott embertől jön egy ilyen visszahívós, hát az igencsak kellemetlen. Nézzünk egy másik üzenetet, ez még mindig olyan, ami bent maradt az előző adásnál. Randiztam egy csajjal. Az első randi után még beszéltünk, de rövid időn belül lekoptatott, mondván, hogy ő több sráccal is randizik, és úgy néz ki, megvan a befutó, aki nem én vagyok. Oké, elfogadtam, sok sikert kívántam neki, aztán következő hétvégén úgy este 11 körül felhívott, hogy jól ráfaragott azzal a pasival, aki miatt lekoptatott és mennyire sajnálja. És hogy sejtő, hogy már nincs esélye nálam, de van egy barátnője, aki szindés, ha már ő nem lehet olyan szerencsés, hogy megkaparincson engem, talán a barátnőjének lehet még egy esélye. Ha jól emlékszem, annyit kérdeztem vissza, hogy

0: áll, ugye? Erre kinyomott. Ezt Danitól kaptuk. Hát igen, ilyen történetek is vannak. A teljes sztori kedvéért az is megtörtént már többször ismerősi körben, hogy maga a lány döntött úgy végül, hogy hát nem jött össze az első srác, úgyhogy fölhívja ezt a második jelöltet, hogy hát ha még, de hát mondjuk úgy, hogy kevesebb eséllyel mennek bele ilyenkor már a srácok a randizásba, van az a helyzet, amikor viszont igen, sőt, még akár kapcsolat is lehet belőle, de rossz úgy indulni egy párkapcsolatba, hogy tudom, hogy egyszer már második voltam. Rövid üzenet, felhívott egy barátom, hogy elmeséljen, látott egy cicát, aki egy vonat tetején szundikálva utazott, írja nekünk Dominik. Szerintem ez egy nagyon aranyos hívás, de hát ez volt a kérésünk. Mi a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt? Ez egy elég képtelen ok, de egy vonat tetején szundikálva utazó cicát látni, szerintem én is felhívnék valakit. Lássunk még egyet ebbe a blogba. Este 9-kor felhívott a munkahelyi takarító, hogy duguláson a lefolyókban. Azért vettem fel, hát ha vészhelyzet van, különben miért hívna? Megköszöntöm az infót, másnap a munkahelyen nem volt dugulás. Ezt egyébként Fannitól kaptuk. Köszönjük szépen ezt az üzenetet is. Egyébként ilyenek nekem is vannak, hogy indokolatlan időpontokban keresnek meg mondjuk a másik munkahelyemmel kapcsolatban emberek, valahogy nem érzik. De főleg a külföldiek, van néhány olyan, hát hogy mondjam, ügyfelünk, aki nem magyar származású, és hát ez ilyen ünnepnapok, meg a vasárnap igazán nem szokta őket zavarni abban, hogy keressenek bármilyen problémával. No mindegy, elkalandoztam. Kedves hallgatók, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta 0635-925-925-ös? Még néhány bent maradt üzenet jön, a zenék után, aztán pedig az újak, úgyhogy tartsanak velünk.
1: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió! 92.5!

Kedves hallgatók, Dorina üzenetével megyünk tovább mindjárt, ez még mindig bennmaradt üzenet, ugyanis már egyszer kérdeztük önöktől, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, és hát ez már a második alkalom, úgyhogy régebbi bentmaradt üzenetekkel kezdtük a műsort, még mindig van néhány ezekből, és aztán pedig jönnek az új üzenetek, szóval hogyha neki, vagyis hát önnek is van ilyen sztoria, akkor küldj el nekünk 0635 925 925-ös vagy kívánság@cegledradio.hu. Tehát Dorina üzenete: réges-rég, mikor új számom lett, sorra kezdtek hívogatni férfiak, hogy elkísérem-e őket vacsorázni, stb. Egy idő után leesett, hogy a számom egy eszkorté lehetett azelőtt, csóró egyetemista voltam, de inkább nem éltem a lehetőséggel. Aztán nem tudom, mi történhetett, de egyre inkább éjjel, egyre parább alakok kezdtek keresni, semmi vacsi vagy bájcsevej, rögtön a lényegre tértek. Hát, hamar lecsúsztam a ranglétrán, és még egy szomorú smiley is van az üzenet végén, Dorinától kaptuk tehát ezt az üzit, és hát igen, ilyen van, amikor számot örökölünk meg, akkor nagyon sokszor hívnak még. Nálam munkahelyen történt ez, hogy egy korábbi, gyakorlatilag a munkakörömet előttem végző kolléga nyugdíjba ment, és hát rengeteg olyan hívás van, amit hát még neki intéztek volna, barátok, rokonok, ismerősök, cégek, és hát meglepődve konstatálják, hogy nem ő veszi már fel a telefont, hanem én. Egyszer felhívtam a van ügyfélszolgálatot, hogy megkérdezzem, milyen számról telefonálok, és az ő előfizetőjük vagyok-e. Remélem, a hangfelvételt később kielemezték, minden esetre az ügyintéző meg volt lepődve, írja nekünk László. Hát igen, ez egyébként vicces, meg az, mikor az ember nem tudja hirtelen a saját számát. Általában szoktunk tudni néhány számot, én mondjuk olyan 4-5 számot jegyeztem meg már csak fejből. Ugye régen, annak idején minden számot fejből kellett tudnunk, hogy a tárcsázós telefonon betárcsázhassuk, még a vezetékesre gondolok. Most viszont már csak néhányat tudunk, és az ember néha a sajátját is elfelejti, de olyankor milyen jó jön egy ügyfélszolgálat, vagy egy tudakozó, hogy megkérdezzük a saját számunkat. Meglepő lehetett. Anyám egyszer felhívott azzal, hogy majd délután fel fog hívni, hogy vegyem ki a csirkét a fagyóból. Máig nem értem, hogy miért kellett ezt előre bejelentenie, írja nekünk Anna. Tehát vegyük végig még egyszer. Az édesanyját felhívott, hogy majd délután szólni fog, hogy vegyen ki csirkét a fagyasztóból. Tehát lehet, hogy csak azt akarta jelezni, hogy akármilyen időpontban is vagy akármilyen tevékenységet folytatsz, ő mindenképpen telefonálni fog, és erre készülj. Hát ez lehetett, gondolom, de amúgy igen, alapból lehet, hogy elég egy délutáni emlékeztető, hogy vett ki a csirkét a fagyóból. Már csak az nem derült ki, hogy végül kivettétek-e a csirkét a fagyóból, mert ez még érdekelt volna. Kedves hallgatók, hamarosan az első óra végére érünk, de innen már az új üzenetek jönnek, jelentem, hogy kifogytunk a régiekből, úgyhogy mindenki, aki ezután következik, már a mai adásra írta azt, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, néhány zene múlva ez már ki is derült, tartsanak velünk! Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja, és mindjárt az első óra végéhez érünk, de jönnek az új üzeneteink, eddig bent maradt üzenetekkel foglalkozunk, mert másodszorra tettük fel azt a kérdést, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért felhívta valaki. Nos, most már a mai adásra küldött válaszokat hozom. Mamám hívott kétségbe esetten, hogy apa nem veszi fel a telefont, csak nem elvitték a tekesek. Nem vitték el, és nem is bűnöző. Nem is nagyon értettük, honnan szedi ezt a mami, megkérdeztük, azt mondta, sok ilyet látott már a tévében, és aggódott. Réka üzenetét olvastam föl. Hát igen, miért ne vihetnének el a tekesek? Lehetne ez egy ilyen népmesei fordulat, hogy elvisznek a tekesek, vagy ilyen fenyegetés a rossz gyerekeknek. Itt én hívtam, de azért leírom. Egyszer egy tágabb baráti társaságban, én kevésbé ismertem őket, az egyik mellettem ülő srácnak mondtam, hogy amúgy nagyon jó a beszéd hangja, főleg telefonban. Erre megkérdezte, hogy a másik oldalamon ülő Gézának is jó a hangja. Majd ki kellett küldeni Gézát, hogy emiatt felhívjam és véleményt mondhassak. Nekem amúgy ez egy kedves történet, de ezek szerint tehát csak telefonon volt jó a hangja, vagy nem tudom, de minden esetre telefonon kellett meghallgatni azt, hogy Gézának milyen hangja van a telefonban. Hát Géza biztos nagyon élvezte ezt a helyzetet, de vicces amúgy, hogy Géza ott van veled egy szobában, aztán ki kell menni, hogy felhívhasson, hogy halld a hangját. Szép. Hajnali 2-kor próbáltam taxist keríteni, hiába vidéki városban. Reggel 7:30-kor hívott vissza a Bélám, hogy láttam, keresett taxit éjszaka, szüksége van még rá. Munkatársam felhívott pénteken este 5:30-kor az irodából, mert jött egy e-mail, amit nekem címeztek, de abszolút ráért volna. Tehát nézzük mind a kettőt. Ugye először is a taxis sokkal később telefonált vissza, ha jól értem, órákkal később gyakorlatilag, és akkor megkérdezte, hogy még szükség van rá, de legalább rendes volt, visszahívott. Meg lehet, hogy éppen szabad volt, jó, jött volna egy fuvar. A másik viszont tényleg hihetetlen, hogy jött egy e-mail, amit nekem címeztek, és ezért fölhív pénteken este 6 órakor az irodából. Na, ilyet nem csinálunk. Nézzünk még egyet Pityutól. Hajnali 2-kor. Hallod a zenét? Nagyon jó, hallod? Hallod a zenét? Na, hogy ez tényleg jó, mert hogyha valami olyan zenét hallok, én is mindig megosztanám a barátaimmal. Ugye simán ki tudom nézni magamból, hogy egy olyan zenét hallva, ami esetleg nagyon tetszik nekem, fölhívok valakit, hogy mindenképp hallgassa meg. Következzen az óra utolsó képtelen hívása, de ezért senki ne aggódjon, mert a következő órában folytatjuk ezt a témát, de az üzenet a következő. Engem felhívott valaki tegnap, hogy látta, hogy letiltottam. Nem tiltottam le. Miután bemutatkoztam neki, szó nélkül bontotta a vonalat. Eszter üzenetét hallottuk. Hát, tulajdonképpen hol vette észre, hogy letiltottad? Lehet, hogy valamelyik közösségi médiában? Ezt pontosan nem értem. Minden esetre nem tiltottad le. És bemutatkoztál, lehet, hogy nem is volt valódi, tehát nem téged akart elérni ez a kedves telefonáló. Minden esetre akkor bontotta a vonalat, így véget ért a történet. Hát köszönjük szépen az üzenetet, tényleg elég képtelen hívás. Kedves hallgatók, ilyenekből lesz még egy óránk, mert a következő órában is folytatódik a Ceglét hangja. Ha van olyan képtelen hívása, vagy képtelen oka, amiért felhívták önt, akkor küldje el nekünk 0635 925 925-ös. A hírek és néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió. 92.5.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Az időjárásról.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Éjszaka 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, és egy hosszabb e-maillel megyünk tovább mindjárt, de azért elmondom, hogy mi a témánk. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta, már második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de ma igyekszek minden üzenetet kipörgetni, úgyhogy remélhetőleg mindenki bele fog férni, és a végére is érünk. Jöjjön tehát az e-mail, amit ígértem, nagyon sok éve volt már, online ismerkedtem, előfordult, hogy első alkalommal hívott ismeretlen férfi hang, akinek korábban megadtam a számom. Éppen szombat délelőtt a piacon nézelődtem, amikor csörög a telefon. Nagyon udvarias, kifejezetten tisztelettudó, kissé félénk érdeklődés, mikor tudnánk találkozni. Pörgettem a fejemben, ki lehet az, majd látta a fotómat, és nagyon tetszett neki. Mielőtt elbíztam volna magam, említett a képről olyan részleteket, ami gyanús lett, és jött a nagyon kedves kérdés, mennyibe kerülne? Ekkor állt össze, hogy a rossz lányok egyik reménybeli ügyfelével beszélek, ugyanis fehér neműs fotókat biztos, hogy nem láthatott rólam soha, az oldalról nem is beszélve. Feltételezem, hogy valaki bosszúban megadhatta ott a telefonszámom, úgyhogy egyszer az életben fizetős lánynak érezhettem magam egy telefon erejéig, mindezt egy smiley-val, tehát mosolygós jellel írta a hallgatónk, és ami furcsa, ami miatt ennyire megmaradt bennem, sokkal kedvesebb és tisztelettudóbban beszélt velem, mint sok átlag, normál, ismerkedős hívó férfi. Ezt Erikától kaptuk, és köszönjük szépen, ez is egy tanulság, meg képtelen hívásnak azért ez is elmegy, mert hogy hát nem sokszor történik meg az emberrel normál esetben, hogy ilyen hívást kapjon. Menjünk tovább egy másik üzenettel, mentünk a kocsiban a feleségemmel együtt, amikor kiírta az autó, az SMS-ek ki voltak küldve a kijelzőre, hogy ne kelljen nyomogatni, hogy annyira jó volt veled tegnap, és egy szívecskés emoji. Néztünk egymásra, hogy mi van, és kiderült, hogy az exem megtudta, hogy Pesten voltam, és gondolta, egy kicsit megkeveri azt a bizonyost. Marra nagy szerencsém volt, hogy az asszonnyal voltam fent Pesten egész nap, mert bár ismer és bízik bennem, de marha kellemetlen lett volna. Szerintem nincs is olyan nő, aki ezt elfelejteni, még ha nem is volt igaz. Ezt egyébként Pétertől kaptuk, és hát ez igen csak gonosz dolog. Főleg úgy, hogy gyakorlatilag ezt tényleg csak azért csinálja, semmiben nem reménykedik, hanem csak, hogy rosszat okozzon neked. Nem tudom, hogy milyen kapcsolatotok volt, hogy váltatok el, stb. De minden esetre ez igen gerinctelen dolog szerintem, de szerencsésen alakult. Amikor valami hajnali 2 és 3 között megcsörgeted azt a haverodat, aki egyedüliként nem jött el az éppen aktuális társasági eseményre, miután felvette, minden egyéb cicama nélkül csubakka hangokat imitálsz a telefonba pár másodpercig, majd lerakod. Elkövető és áldozat is gyakran voltam, 10 plusz évvel ezelőtt, írja nekünk Martin. Ez egyébként vicces dolog. Nekünk van például egy közös köszönésünk az egyik legjobb barátommal, az pedig így hangzik, hogy Hello barom! De fontos ez a hangsúly, hello barom, és ezt akkor is csináljuk, ha ő éppen tömegközlekedésen van, vagy épp vásárolok, stb. Azért felszokták kapni az emberek a fejüket, viszont ez egy szép szokás szerintem. Minden esetre köszönjük az üzenetet, és ha önnek is van, akkor küldhet a 0635-925-925-re SMS-t, vagy e-mailt a kívánság@cegledradio.hu-ra. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt?
1: Cegléd Rádió! Változatos és friss!

más lettem, a tükör így ismer. Bárcsak utolérhetném azt, ami elszaladt.

0: Miért ne lehetne ennyire alliterálva beszélni és ilyen röviden? Másik üzenetünk, apukám mindig felhív, ha az Omegától a Léna megy a rádióban. Szerintem ez egy kedves szokás, ezt egyébként Anett küldte nekünk, és ez cuki dolog, nálunk nem túl sokat megy a Léna az Omegától, minden esetre más rádióban lehet, hogy gyakrabban, és akkor mindig van egy hívásod. Haver, hív munka közben! Ne kérdezz semmit, csak kezdj el ugatni, mint egy kutya! Később kiderült, fogadott egy közös ismerőssel, hogy szó nélkül mindenki előtt elkezdek ugatni a telefonba. Nyert. Gyönyörű. Zoltán üzenetét kaptuk meg. Így is kell csinálni, hogyha tudod, hogy olyan haver hív, akkor ezeket meg kell tenni. Nincs más opció. A férjem telefonszáma egyetlen számmal tér el az OTP központi ügyfélszolgálati számától. Ne tudjátok meg. Folyamatos zaklatás. Hát egyébként igen, ráadásul az OTP az eléggé, hogy mondjam, népszerű. Nem mindenki önként választja, de sokan OTP-sek, úgyhogy hát igen, ez kellemetlen, és csak egyet kell félreütni, és már is őt hívják. És hát én nem is tudom, hogy szabadna-e engedni ilyen telefonszámokat, amik ennyire hasonlítanak valamire, mert nagyon könnyű elütni. Nekem is jönnek be olyan hívások, hogy csak mert 70-est akartak, de elütötték, aztán nem tudom, csak egy utolsó számjegyet ütnek el, és akkor teljesen más hova fut ki a hívás, mint ahova szerették volna, ilyenekből vannak, de mikor tényleg csak egy számra vagy attól, hogy egy központi ügyfélszolgálata számot hívjanak, az kellemetlen. Egyszer a mamám felhívott a telefonról, hogy nem találja, kellett amúgy egy-két perc, míg nekem is leesett, hogy arról a telóról hív, amit éppen keres. Hát erre nekem van egy sztorim, de egyébként ez nagyon jó, hogy valaki megtalálja, a szemüveggel ugyanezt szokott lenni, mikor a nyakában van akasztva, vagy a szemén van, és akkor ezért nem találja. Én azt csináltam egyszer, egy ilyen kerti parti volt, ahol én úgy vettem részt, hogy tudtam, hogy autóval megyek, nem ittam alkohol, de a többiek azért fogyasztottak rendesen. Én mikor hazaértem, kitaláltam, hogy megviccelem őket, és fölhívtam őket, hogy srácok, már átértem Ceglédre, De az a helyzet, hogy nincs meg a telóm, nézzetek már szét a kertbe, hát ha valaki megtalálja, és hallom, hogy mondja is az, akivel beszélek, hogy srácok, a Nándi telója nincs meg, keressétek, és még egyszer megtörtént a hívás, pár perccel később újra hívtam őket, hogy na megvan, már megtalálta valaki, és mondták, hogy nem, sajnos nem, és még 2 perc eltelt, mire az egyik barátom, amikor kapcsolt, mikor hívott, csak annyit mondott, rohadj meg. De én nagyon nevettem rajtuk, és azóta is szívesen mesélem ezt a sztorit. Szerintem viccesen alakult, és egyébként ezt el lehet játszani nagyon poén, amikor mindenki elkezdi keresni azt a telefont, amiről éppen telefonálok. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk 0635 925 925, még talán néhány üzenet beleférhet. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Még 2 blokkunk van hátra, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Az időjárásról.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északon 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A ceglét hangja, mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta önt, második alkalommal foglalkozunk a témával, de most már zárjuk is, úgyhogy aki belefér, az belefér, aki meg nem fér bele, nem, mindenki bele fog férni, ezt most kitaláltam. Képtelen hívás? Végrehajtó, hogy fizessem ki a tartozásom. Ki hallott még ilyet? Gergő üzenetét olvastam, szerintem csak poén, ha nem, mondjuk akkor is eléggé váratlan és képtelen hívás. Nem, nem az. Női rokon, elfogyott otthon a baba víz, és baja lehet a babának, ha csapvízzel kapja a távszert? Következő alkalommal szintén ő, lázas lett a gyerek, mit csináljon vele? Kérdezem, hány fok láza van? Válasz, 37,4. Hát jó, az még csak hőemelkedés, de azért gyereknél én is aggódnék. Reméljük nem a csapvizes tápszertől lett lázas, ez csak az én megjegyzésem. Atom másnaposan azzal ébresztett egy haverom telefonon, hogy mi is az a levitáció? Hát igen, ez egyébként vannak azok a helyzetek, amikor ez egy nagyon fontos kérdés tud lenni. Nem feltétlen másnaposan, de azért azt megértem, hogy ő erre kíváncsi volt. Engem egy idegen hívott egyszer, hogy többször is hívtam a gyerekét, ne zaklassam, mert a rendőrségre megy, azóta sem tudom, hogy valós hívás volt-e, vagy az a program, ami kamu hívást idéz elő, és meg lehet hallgatni nevetve, ki mit reagál rá. Ezt ismerik a kedves hallgatók? Mert egyébként arról szól, ez egy ilyen applikáció, azt hiszem, és többféle rögzített telefonbeszélgetés van rajta, például, hogy túl hangosan élik a szerelmi életüket a szomszédban, és most már ez nagyon zavar minket. Egy hang úgy beszél, mintha tényleg vonalban lennénk, de ez egy rögzített beszélgetés, tehát bizonyos másodpercekig kivár, aztán mond valamit, és így nagyon zavarbejtő tud lenni, mert egy ismeretlen hang hív, vagy mit tudom én, elveszett a kutyád, vagy bármi ilyesmi. Tehát viccesnek szánt dolgok, de azért pár embert fel lehet vele húzni, meg a vicces az benne, hogy ezt az egész beszélgetést, ezt rögzíti az applikáció, és persze vissza lehet hallgatni, úgyhogy lehet, hogy ilyen volt, ki tudja. Az egyik volt főnököm a szabadnapomon, hogy nem mennék ebbe mégis melózni, mert valaki beteget jelentett, mondtam neki, hogy sürgősen felejtsen el. Egyébként ezt nem feltétlen kell így kezelni, de hogyha az ember meg tudja oldani, akkor esetleg el kell rajta gondolkodni, persze plusz pénzért, de igen, szabadság közben nem feltétlen érdemes zavarni az embereket, de olyan is van, hogy valaki annyira lojális, hogy persze, hogy bemegy. Ezek olyan kérdések mindig, hogy ki mennyire szereti a munkáját, a kollégáit, a főnökét, szóval persze. Mama hívott tegnap, hogy nagybátyám és apósom találkoztak. Egymással szembe mentek busszal, sofőrök. Hát egyébként, igen, ez sofőröknél megesik, hogy néha egymással szembe mennek, de hogy ezért a mamád téged fölhívjon, és ezt közölje veled, az minden esetre mondjuk úgy, hogy ritka, de azért az is igaz, hogy kedves dolog. Engem osztálytársam, hogy tudom-e, hogy most ónos eső esik. Ez végül is egy jó tájékoztatás, Ati küldte az üzenetet. Miért ne szólhatna neked arról, hogy éppen ónos eső esik, hát ha nem tudtad, és nézzünk még egyet a blokk végére, amikor anyám 30 másodpercig hív, hogy elmondja, mit evett. Én meg naív, azt hiszem, hogy valami baj van. Evelyn küldte ezt nekünk, és hát igen, miért ne mesélhetné el, hogy mit evett éppen, főleg, hogyha valami izgalmas dolog volt, amit esetleg te is megkóstolhatsz, én valahol értem, valahol meg nem. Mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta? Ezzel folytatjuk az utolsó blokkal, hamarosan néhány zene után jön a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a slá.

0: belé senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hamarosan a mai Ceglét hangja végére érünk, kedves hallgatók, de még van néhány üzenetünk, amelyek arra a kérdésre jöttek, hogy mi volt a legképtelenebb ok, amiért valaki felhívta. Második alkalommal foglalkoztunk ezzel a témával, de most már zárjuk ezt a témát, úgyhogy ebből ennyi, és ne tovább, de mindenkit igyekszek, hogy beleférjen, úgyhogy már megyünk is tovább. Melózok, gipszelek. Már megint csörög a telefonom, Beáta néni az, akinél a múltkor feldobtam pár foglalatot, meg égőt, mert idő hiányában csak holnap tudom feltenni a lámpát, felkapcsolta az előszoba izzót, ami pukkant egyet és leverte a biztosítékot. Mit kell csinálni ilyenkor? A bekevert gipszem már belekötött a tálkába. Mondom azt, amit általában eddig is tetszett csinálni, ki kell cserélni a villanykörtét és visszanyomni a kis megszakítót. Ő inkább engem megvár, még akkor szombaton. Hát ez kellemetlen tud lenni, Zsombor üzenetét olvastuk, de hát hogyha az ember túl jó szakember, akkor sokan fogják keresni, ezen ne lepődjünk meg. A gipsznek meg hát így alakult. Én hajnali 00:30 között megcsörgettem egyszer a bátyámat, mert ott alvóson az egyik ifidalnak nem jutott eszembe a második verszaka, és mind énekelni akartuk. Biztosan kifejezetten értékeltem, de azért elmondta. Igen, ezek a bátyok olyan kedvesek tudnak lenni, Levi üzenetét kaptuk meg, és az a lényeg, hogy ti is megtudtátok a dalnak a szövegét. Tesóm hívott a munkahelyéről, hogy ugye, hogy a farmer rövidítése Fari, mert a kollégái ezt nem ismerték. Hát én sem ismerem, hozzáteszem, a Fari elnevezést, de hát miért ne lehetne az, de erről bizonyosságot kell kapnunk egy munkahelyen, és fölhívni a tesónkat, az már minden esetre képtelenség. Ezért küldte el a kedves hallgató is az üzenetet. Még három üzenetünk van, kedves hallgatók, a következő az csak név nélkül és idézőjelbe téve érkezett, tehát tulajdonképpen ez volt a hívás szövege, ha jól értelmezem. A gyermekem felmászott a polcra, és a szájába fújt a macska borhátranító sprayből. Szerinted lesz baja? Hát igen, ez elgondolkodtató, minden esetre nagyon kacag a kedves üzenetküldő, neve helyett három smiley-t is elküldött hozzá. Az utolsó előtti üzenetünk, mi megegyeztünk a családban, hogy a második hívás akkor van, ha tényleg sürgős valami, ha baj van, stb. Egyébként ez egy tök jó módszer, köszönjük Nórinak, hogy ezt megosztotta velünk, és mindenkinek mondom, aki furcsa hívást intézett, indított vagy kapott, hogy miért ne lehetne megegyezni családilag, hogyha második hívás is van, akkor valami nagyon sürgős, történik valami, ami miatt fel kell menni a telefont, és ez legyen gyanús. És végül az utolsó üzenetünk. Felhívtak egy helyi szórakozó helyről, hogy anyám részegen alszik a sarokba, haza kéne vinni. Odaértem, erre a haverom anyja volt, aki sűrűn bocsánatot kért, de a haveromnak nem mert szólni, én meg remélő, hogy kussolok. Hát, nem kussoltam. Írja nekünk Szabolcs. És hát igen, ilyen történetek is vannak. Minden esetre elég képtelen hívás volt. Te megijedsz, hogy anyukád van egy szórakozója részegen, és kiderült, hogy nem is ő, hanem egy ismerősödnek az anyja az, aki valamilyen helyzetből ki akart menekülni. Gondolom segítettél neki, de aztán csöndbe azért nem maradtál. Tanulságos történet. És tanulságos adás volt, kedves hallgatók, köszönöm az üzeneteket. Rengeteg képtelen hívás, de talán vezessük be ezt, mint Nóriék, hogy a második hívás csak akkor van, ha tényleg sürgős valami. Viszont nekünk üzenjenek továbbra is, akár minden nap, mert hogy holnap egy új témával jön a Ceglét hangja. Mára viszont búcsúzik Vörös Nándi és a műsor is, maradjanak a Cegléd Rádióval továbbra is, a viszonthallásra.
2: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: Duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Most már a mikrofonnál Süveges András. Igen, 18 óráig lehetünk együtt, remélem rám hallgatnak. Már is mutatom, hogy mivel indul a mai jó reggel ceglét. A hírek után Bruno Mars adja elő I Just Might című közös ismerősét. Tartsanak tehát velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A jó reggelt ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédrádióban.
3: Folytatódik a kánikula, lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. Liszt Ferenc levelei és naplói elérhetővé váltak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről, a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban, az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
2: Az időjárásról.
3: Ma is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Június 23-a kedd van. Természetesen később majd ezzel a nappal is foglalkozok, meg persze jönnek a megszokott reggeli rovatok a kiváló dalok mellett. Fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei, és természetesen szól majd egy beszélgetés, valamint foglalkozok a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Úgyhogy ezért is van

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanich utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakasz. A 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.

0: kedves hallgatók, a jó reggelt, Szeglédet! Most folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán persze újra a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Folytatódik a kánikula, lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. Liszt Ferenc levelei és naplói elérhetővé váltak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről, a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban, az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Gyors ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, ez meg itt a Jó reggel Ceglit. Folytatjuk dalokkal a ceglédiek kedvenc musikáival, hamarosan programokat ajánlok, és mindjárt mondom, mi lesz a következő napokban az időjárást illetően. Tartsanak ezért is velem.
1: Jó reggelt, Ceglit!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16:30-re a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16:30-re várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsú úti gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15:10-re a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetés.

0: Mutatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel előtte. Már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szerdán már egészen minimális esélye van futószápornak, és a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északiasszi hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felé zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartala lesz a nap. Sütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Igaz, a hajnali órák még több felé hoznak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak. Derült, napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Mindenben közös ismerős!

0: azonnal, kedves hallgatók, mivel indul a mai Jó reggelt Szegléd második 60 perce. Ez a közös ismerő szól azonnal a hírek után. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
7: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
8: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
9: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
10: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
11: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
12: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
13: Folytatódik a kánikula. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a perzsa ország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉPIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykun, Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban, a katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést okozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozótűz pusztít Görögországban, az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erő füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
3: Az időjárásról.
13: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Elünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Ez itt a reggeli műszak. A jó reggelt Cegédet, azonnal folytatjuk a Cegédia kedvenceivel, nem sokára pedig lapszemlével. Mindjárt elárulom, miről ír a borsonline.hu és persze a nemzetisport.hu felület. Tartson

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlével folytatjuk itt a 92-t, egészen pontosan a borsonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. Fantasztikus hírem van, nagy fordulatot vett VV Merci szerelmi élet az elmúlt hónapokban. Kicsit már izgultunk is, hogy mi lehet vele, VV Mercivel. A valóság show sztár nem is olyan rég még arról beszélt, hogy véget ért a korábbi kapcsolata, és akkor úgy érezte, szüksége van egy kis időre, hogy újra önmagára találjon. A Ki vagy te valójában című podcastben azt is elmondta, hogy bár vágyik a családra is, az anyaságra, egyelőre szeretné kivárni azt a férfit, akivel valóban el tudja képzelni a jövőjét. Én lehet, hogy úgy fogalmaztam volna, hogy aki szóba áll vele, de mindegy, nem az én dolgom. Úgy tűnik, a szerelemre végül nem kellett sokat várnia. Merci a Borsnak adott exkluzív interjúban nyílt meg először magánéletével kapcsolatban. A szőke szépség jelenleg Olaszországban tölti az idejét párjánál, aki, mint kiderült, saját márkát épít. Na, tippelni akartam, hogy biztos valami nagy vállalkozó vagy jól menő üzletember. Merci ráadásul nem csak a romantikus olasz hangulatot élvezheti, így mesélt élményeiről. A barátom félig olasz, így jött, hogy most Olaszországban vagyok. Aha, értjük. Ő dolgozik és a nyaralás mellett, mert van itt egy cipő márkája, és sokat is kell emiatt kiállnia. Nagyon izgalmas, mert végignézhettem az egész gyártási folyamatot, hát meggondolom, hogy fölveszi a pénzt a bankautomatából, mesélte a lapnak, bár a kapcsolatok még rendkívül friss, a jelek szerint mindketten úgy érzi, különleges dologra találtak rá. Hát mindig így kezdődik. Vivi Merce azt is elárulta, hogy valójában már korábban kiszúrta magának a férfit. Elég friss a kapcsolatunk, most vagyunk itt Olaszországban először nála, de biztos, hogy nem utoljára. Úgy ismerkedtünk meg, hogy én őt már egy ideje néztem, láttam már őt Instagramon, és kiderült, hogy csak pár utcára lakik tőlem. Elmentünk moziban randizni, és onnan már adta magát az egész. Egyébként a családját is ismerem már, pedig csak 2 hónapja vagyunk együtt, mesélte boldogra a gyönyörű influencer, ezt a borsonline.hu írta. A legmeglepőbb valomás azonban csak ezután következett. Lehet ezt még fokozni? A korábbi valóságshow szereplő nem titkolt, hogy ennyire erős érzéseket korábban még soha nem tapasztalt. Jaj, de unalmasak ezek a mondatok, ezt már én teszem hozzá csak, és éppen ezért mernek nagyban gondolkodni. Nem szoktam a magánéleteme kapcsolatban megosztani dolgokat, ha nem biztos valami, de én ezt most annyira biztosnak érzem, és ő is. Tényleg nem is éreztem soha még ilyet, mint nála, szóval ezért is ennyire sziklaszilárd ez az egész, jelentette ki maga biztosan VV Merci. A szerelmesek ráadásul már a jövőjükről is beszélgetnek, és bizony olyan témák is felmerültek köztük, melyek általában csak a komoly kapcsolatokban kerülnek elő. Természetesen, mint mindenhol szóba jönnek persze a gyerekek is, meg hát tervezünk nagyon sok mindent. Rengeteg minden van egymással kapcsolatban a jövőképünkben, de hát majd hozza a jövő. Hogy az olasz szerelem valóban életre szóló lesz-e, az egyelőre még a jövő dönti el, de az biztos, hogy a fiatal sztár hosszú idő után újra ragyog, és úgy tűnik, végre megtalálta a boldogságot, amire mindig is vágyott. A borsonline.hu oldal tehát ezzel a fantasztikus hírrel is foglalkozik, meg leginkább VV Mercivel.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. This is not-

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
3: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. A szegényeknek nem vigasz, de Mexiko város egyre gazdagabb. Borsos László ezúttal a mexikai főváros szociológiai mélységeibe és magasságaiba kalauzolja az olvasót, és írásából kiderül, hogy az emelkedő lakbérek, a rövidtávú lakáskiadás terjedése és az ingatlan fejlesztések miatt egyre többen érzik úgy, hogy kiszorulnak saját lakókörnyezetükből. És a világbajnokság ezekre a folyamatokra csak ráerősít, ezzel a témával is foglalkozik a sportoldal. Lionel Messire nincs orvosság. Az argentin zseri belőtte Argentina 4. és 5. gólját a VB-n, és eljutott összesen 18-ig, melyel már biztosan vezeti Miroslav Klose előtt az öröklistát. Tudósítás, elemzések, visszhang és felvezető írások a csoportkör második fordulójának vasárnapi, hétfői és mai mérkőzéseiről tovább. Négy oldalon az újságban, de hát a portál is foglalkozik ezzel. Kenész György 70 éves, a montreali olimpiai aranyérmes vízilabda csapat játékosa, Szelecki Róbertnek elmesélte, hogyan került a Vasasba, hogyan nyertek Montrealban, hogyan nem nyertek végül a Galkini VB-n, és miért Gyaja a Bece neve. Vele is foglalkozik, mármint Kenész Györgyel is a Nemzeti Sport. Fényes a magyar vívás kirakata, de Kovács Erika a vasárnap véget érő franciaországi Európa-bajnokság után számba vette, hogy Szilágyi Áronék aranyán, Szatmári András egyéni bronzán és Muhari Eszter csillogásán kívül melyik fegyver nemben mi a helyzet a magyar vívósporttal. És ha kedd, akkor junior, a hónap utánpótlás edzőjével, a közelgő korosztályos világversenyekkel és az Amerikában kosarazó magyar fiatalok magyarországi hatásáról a sportágra. Részletek ezügyben is a portálon és az újságformátumban is olvashatok. Igen, a Nemzeti Sportban.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Cegléd Rádió! 92.5.

0: Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, a reklámok után a friss infókkal folytatjuk, aztán pedig visszatérek a dalokkal, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
4: Folytatódik a kánikula. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében, a támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető is meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. A közösségi médiában megjelent felvételeken egy katonai egyenruhát viselő, földön fekvő gyanúsított látható. Montreal nyugati részén számos zsidó üzlet és étterem található, a környéken jelentős rendőri erők vonultak fel. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztett.
3: Az időjárásról.
4: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos.
3: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Csillagos ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, ez itt a Jó reggelt Szeglét, folytatjuk azon a dalokkal, programajánlóval, időjárás jelentéssel. 8 óra után pedig az is kiderül, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt Szeglét!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16:30-re a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16:30-re várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19:00 kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsú út a gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10:00 a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10:00. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9:00 Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9:00 szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10:00 kezdődik. 12:00 Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14:00 kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15:00 megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15:10 a színpadon, majd 16:00 óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemélyi templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas sorsolás lesz 5:00, 18:00 a színpadon Boglárka, 19:00 Csordás Ákos, 20:00 pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18:30-kor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20:00 indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18:00 fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21:00 kezdődik a verseny, 23:00 pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória, 7:00 fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9:30-kor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13:00 jön majd a második forduló, majd 17:00 eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
3: Ez nem 95.

0: Már folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szerdán már egészen minimális esélye van futószápornak, és a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felé zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Igaz, a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak. Derült, napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten, időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: Jó reggel!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak 3. 60 perce. Martin Garrix érkezik majd hamarosan a Told You So című közös ismerőssel. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
7: Cegléd App. Minden egy helyen a telefonodon.
8: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
7: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
8: Egy kattintás és megnyílik a város.
7: Nem tudod pontosan, hol találsz meg valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
8: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az appban, és a bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
7: Telefonálj, írj e-mailt vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
8: Töltsd le most ingyenesen a Cegléd appot.
7: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Záporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes, országos, örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
3: Az időjárásról.
9: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket! Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: itt velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétű, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek és további jó rádiózást. Ez itt a Jó Reggelt Cegléd, folytatjuk dalokkal a ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek, bár a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Találd meg a helyes irányt, ez a mai nap vezér gondolata, a mondat a mottoja, hogy miért? Ez mindjárt kiderül. Kos, ma olyasmi történet, olyan hírt kaphatsz, amely elgondolkodtat és talán még egy kicsit megváltoztat. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te saját felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Változik a világ és vele változnak annak törvényszerűségei is. Kövesd te is! Bika, ma előfordulhat, hogy lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy segítségre lesz szükséged annak feldolgozásában. Beszéld meg mindezt azzal, aki a legközelebb áll hozzád, vagy akiben leginkább megbízol, és még az is lehetséges, hogy olyan megoldás születik, melyre egyikőtök sem számít. Ikrek, kritikus természeted ma is veled lesz, és még az is lehet, hogy nem bírod ki, hogy ennek hangot is adj. Légy azonban óvatos, vagy inkább kíméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Rák, valamiről, amiről már azt hitted, hogy közel a végkifejlethez, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mi legyen a következő lépés. Törlöd az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva így is. Rád inkább az utóbbi lehetőség a jellemző, de ma dönthetsz másképpen is. Oroszlán, te általában kiemelten próbálod követni az újdonságokat. Ami tegnap még csak egy elborult ötletnek tűnt, ma már valóság lehet. Ma kipróbálhatsz valamit, amivel pont ez a helyzet. Ne habozz megismerni az újat, és ez ne csak a technológiai eszközökkel kapcsolatban legyen így. Szűz, ma lehet, hogy valaki, talán egy csoport vagy egy közösség ajánlatát kapod meg, és komolyan elgondolkodsz azon, hogy csatlakozz hozzájuk. Ha érdekel a téma, amivel foglalkoznak és tetszik a közösség, miért ne? Mielőtt azonban mélyebben elmerülnél a dologba, tájékozz, hogy sosem lehet tudni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak.
7: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, lehet, hogy majd érdekes ötletet vagy elméletet ajánl valaki a figyelmedbe, és te komolyan elgondolkodsz azon, hogy a magadévá tedd a gondolatokat. Légy körültekintő, de nyitott is egyben. Lehet, hogy mindez részben meg fogja változtatni a gondolkodásodat, de nagyon nem mindegy, milyen irányba. Skorpió, mai a hírek érkezhetnek, melyek nem azt mondják, amit igazán hallani szeretnél. A kérdés az, hogy képes vagy elfogadni, hogy a világ változik, és ez megváltoztatja az életmódunkat is. Legalábbis részben. Igyekez rugalmasan hozzáállni az, ami most körülvesz. Lehet ugyanis, hogy több dolog már sohasem lesz olyan, mint azelőtt. Nyilas, ma arra lenne szükséged, hogy a viselkedésed valakivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentrálj. Légy te az okosabb, emelkedj felül a helyzeten. Bak, ma alkalmad lehet kipróbálni valami újdonságot, ami nem is biztos, hogy a munkáddal, hanem esetleg a kapcsolódás egy új formájával lehet összefüggésben. Igyekezz nyitottan hozzáállni a dologhoz, mert lehet, hogy az életednek egy új érdekes fordulatát hozza mindez. Vízöntő, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzelmeidet, ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, amely mélységesen felháborít. Bár egyszerűbb lenne minden mérgedet ráborítani az illetőre, talán mégsem ez lenne a helyes. Gondolkodj el inkább azon, mi okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te. Lehet, hogy ő egy másik valóságban él. És végül halak. Érdekes néha megfigyelni, hogy mások mennyire másképpen látják a körülöttünk zajló eseményeket, a világot, mint mi. Ma például találkozhatsz, vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mint egy másik bolygóról származna. Ne akart meggyőzni az illetőt semmiről, mert az úgysem sikerülne. Helyette inkább végezz megfigyelést rajta, és próbáld megérteni. Mára ezt üzenték a csillagok.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerő.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, azonnal a legfrissebb infokkal, utána pedig újra majd a dalokkal a jó reggelt Ceglédet. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyag ár megszüntetéséről. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Záporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik. Többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék. Hogy könnyebb legyen felébredni. Hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, ez meg itt a Jó reggelt Ceglét. Reklámok után folytatjuk dalokkal, jön majd a Well Hello Tidenivel közösen. Itt lesz a Destiny's Child, és a Faladó Flow muzsikái közül is játszok egy régi, tehát 2018-as közös ismerőst. Na meg programokat ajánlok, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a Kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére, 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg, a sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik, 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes, 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése, 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd, Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriásbábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemélyi templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó egy óra osszája. Calvin Harris és Sam Smith közöse érkezik hozzánk hamarosan, majd a hírek után azonnal. Tartsanak velem!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
5: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a ceglédi szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Záporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
3: Az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, ha hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel, ezért is maradjanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk. Lényegében ez egy programajánló, hogy miért mondom ezt, ez mindjárt kiderül a riporter Szatmári Gábor.
0: Cegléd Rádió.
5: Kedves hallgatók, egy remek zenei eseményre hívjuk föl a figyelmet a következő percekben, méghozzá a Ceglédi Szalon zenekar legújabb koncertjére, és erről fogunk most beszélgetni. Három jeles vendéget is köszönthetek itt a stúdióban. Itt van velünk a Ceglédi Zeneiskola igazgatója, Pészabó Zoltánné. Szervusz, Magdika.
6: Szervusz, Gábor, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Köszöntelek. Itt van velünk a zenekar új főszervezője, mondhatni, és egyben trombitása, Szabó Mátyás. Szervusz, Mátyás.
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatóságot.
5: És itt van Solymosi Sebestyén, akit nem kell bemutatni, szintén azt hiszem, klarinétművész és tanár, és hát egyben a hangszerelés mestere. Szervusz!
8: Szervusz, és én is üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
5: No hát, menjünk az elejétől, igen, hogy hogy is volt ez, mert tulajdonképpen ennek a szalonzenekarnak már volt elődje valamikor sok-sok évtizeddel ezelőtt, ugye?
6: Így van, indult ez tulajdonképpen még a 18-19. 20. század elején. Talán a monarchia idején akkor volt a legnagyobb. Igen. Akkor
5: mi is ez a szalonzene, ugye? Ez szimfonikus könnyű zenének is mondhatjuk?
6: Nem, ez tulajdonképpen ez a régi társasági élet központjába tartozott bele ez a szalonzenekari megjelenés. Régen a polgárok, a főúri társaság az bizonyos körökbe, hát ilyen kis összejöveteleket tartottak, ahol a neves zenészek és a műveik is megjelentek.
5: Igen, és azért azt is tudni kell a szalonzenéről, hogy ahhoz egyrészt már a lejátszásához sem árt egy kis zenei tudás, ugye, és hangszeres tudás, meg hát egyáltalán talán a megírásához sem, hiszen jeles zeneszerzők sem rösteltek ilyen zeneműveket letenni az asztalra.
6: Így van, a romantikus zeneszerzők is ugyanígy, tehát nagy népszerű zeneszerzőktől vannak ezek a művek, és maguk is ott voltak ezeknek a társaságoknak a központjába, és szereplői voltak ezeknek a szalonzenei összejöveteleknek.
5: Igen.
6: Például ugye Liszt, Chopin, már ott indultak ezek a nagyon szép összejövetelek, aztán utána természetesen tovább vitték ezeket a hagyományokat, és utána megjelentek az operettek, és akkor abból is azért próbáltak ilyen szalonzenekari körökbe így népszerűsíteni így dalokat.
5: Igen. Itt Cegléden mikor jelent meg ez a műfaj igazából?
6: Cegléden ugye az 1900-as évek elején jelent meg úgy nagyjából ez a műfaj. Aztán utána utána ugye a háború körül megint úgy háború előtt, második világháború előtti időben egy kicsit megint erősödött, és utána is fennmaradt ez a nagyon szép hagyomány. Zsengelé Frici bácsi az vitte tovább ennek a hagyományát. Utána pedig Dávid Sándor tanár úr folytatta.
5: Igen.
6: Először egy kisebb kis kamarazenekarra. Igen. Aztán utána nagyon hosszú ideig csönd volt, illetve volt azért a zeneiskolában azért megvan is a Melody Quintet. Igen. Igen, de valójában így, mint szalonzenekar, így egy kicsikét egy jó pár évre így megszűnt így létezni. Aztán utána egy ilyen városi ünnepség alkalmával szólt dr. Hajd Endre Bandi bácsi nekem, igen, hogy igen. Mi lenne, hogyha ezt a hagyományt ezt újra élesztenénk. Aztán voltak utána beszélgetéseink, és mondtam, megkérdezem a kollégáimat, és így indult ez az egész.
5: A történet, igen. Hát ugye nem egy egyszerű műfaj, mert azért már emlegettük, hogy egyrészt nem árt egy kis hangszeres tudás sem hozzá, ugye, hogy valaki ezt rendesen lejátsza, másrészt pedig, hát azért, hogyha jönnek a művek, hát ezeket jó, egy része biztos már meg is van hangszerelve, de azért valamit meg is kell hangszerelni. Sebessén, ugye, ez javarészete feladatot szokott lenni.
8: Van irodalma ugyanennek a műfajnak, például Weiner Leo a híres divertimentőjából a rókatáncot még megcsinálta a szalonzenekarra is, tehát többféle változatot, úgyhogy akkor Weiner korában már volt egy ilyen kezdeményezés, tulajdonképpen a szalonzenekar az egy kamarazenekar. Most, hogy konkrétan mondjam a mi esetünkben, elég jó az összeállítás, mert fafúvós, részfúvós, vonós, zongora és ütőhangszer is van, úgyhogy nagyon színes a hang. Hangzás. Tehát ezt most már mondhatjuk azt, hogy ez nem kamara együttes, hanem már zenekari hangzás.
5: Ez már rendesen.
8: Tehát a 8 és 10 fő között változik, igen, attól függ, melyik műről van szó. Műfajok, nagyon sokfélét fogunk játszani ezen a koncerten. Játszunk operettet is, ragtime-ot, hát örökzöld, görsvén melódiákat, filmzenéket is játszunk. Akkor lesznek olyan klasszikus örökzöldek, amiket még azok is szeretik, akik esetleg a klasszikus zenével nincsenek olyan jó viszonyban. Igen. De vannak ezek a kiemelt mászné meditáció és hasonló darabok, hogyha azok olyanok, hogy azt hiszem, hogy azok is szívesen hallgatják, akik nem éppen a komoly zene rajongói.
5: Igen.
8: Ez egy nyári műsor lesz, tehát igyekeztünk olyat, a végén pedig latin táncokkal fogunk zárni. Úgyhogy egy nagyon színes összeállítással fogunk a közönség elé lépni.
5: És ezek meg hangszerelése, akkor a te feladatod volt.
8: Hát ez már megtörtént. Részben egy-két mű van, amit nem, de a nagy részét igen.
5: Igen, hát jó sok pöttyöt az oda kellett rajzolni az öt vonal közé.
8: Hát már nem rajzolunk, most már géppel dolgozunk.
5: Most már géppel dolgozunk,
8: úgyhogy most már géppeléssel megyünk.
5: Igen. Itt van velünk Szabó Mátyás is, a főszervező, mondhatni mostanában már ez is, és hát egyben trombitás is.
7: Így van, hát kiveszem a részem igen a szervezésből, tehát próbálkozom, mondjuk úgy. Nagy megteszteltetés számomra, hogy játszhatok a szalonzenekarban.
5: Jó, nem véletlenül, hiszen pici korod óta tulajdonképpen a trombitával már megbarátkoztál.
7: Gyakorlatilag igen, óvodás korom óta trombitálok. Annak idején még emlékszem, jöttek az óvodába felmérni a kisgyerekeket, hogy mennyire tehetségesek, van-e tehetségük a zenéhez. Engem is megkérdeztek ott, hogy milyen hangszeren szeretnék játszani. Mondtam, hogy trombitálni, megkérdezték, hogy miért. Azt mondtam, hogy azért, mert három gombja van, hogy most vajon miért mondtam ezt, azt nem tudom, azt de aztán később rá, igen.
5: Mert a zongorának 88.
7: Így van. De később aztán rájöttem, hogy a három gombbal se olyan egyszerű bánni.
5: Bizony,

0: mindenkinek.
1: Jó legyen neked is, a zenészeknek is, Hajdú Bandi bácsinak is.
0: Tehát, így van, igen.
1: Mert
0: igen.
1: Ő neki tényleg szívügye ez az egész történet. Így ugye van. Most június 30-án lesz majd a George Pál Philips Színházban, a Ceglédi moziban a következő koncert, és gondolom, hogy nem egy záró koncert lesz, hanem abszolút úgy tervezitek, hogy megy tovább a dolog.
0: Abszolút igen, és megpróbáljuk technikailag is úgy megoldani a dolgot. Egyrészt fölmérést is végzünk, hogy a későbbiekben a hagyományos szalonzene mellett esetleg másfajta zenére is van-e igény, és ezt a közönséghez igazítani, illetve alkalmazni fogunk projektort is, ahol ugye a zenék mögött képeket láthatnak majd.
1: Videoklippeket mondhatni?
0: Hát nem, azért nem. Milyen jellegűek lesznek inkább. Hát,
2: ezek állóképek lesznek, és a kor hangulatát próbáljuk idézni.
1: Jaj,
2: tehát egy Joplin Ragtime-nál előszedtünk egy csomó képet, hogy hogy nézett ki akkor a Kotta kiadás, például az első megjelent nyomtatásban lévő Kották, illetve plakátok, a korabeli plakátok. Hát akkor a szecesszió volt elsősorban Amerikában, és az volt a divat, úgyhogy a plakát abban a stílusban készült, és nagyon jók, mert egy kicsit így mondhatom azt, hogy ez így multimédiás előadás lesz, hogy egy kicsit a kort megpróbáljuk vizuálisan is megjeleníteni az emellett.
1: Igen.
2: És
1: igen.
2: A moziban ez megvan a technika, hogy állóképekkel tudjunk dolgozni.
1: Hogyne ki lehet vetíteni, ott van a vászon, ott vannak hozzá a masinériák, ezzel semmi gond. Más helyszíneken gondolkodtok-e, Mátyás?
0: A későbbiekben majd meglátjuk, az biztos, hogy a mozi az megfelelő helyszín a számunkra, szerintem a későbbiekben is.
1: De ugye a szalonzenének egy kellemes helyszíne szokott lenni egy kültéri hely is, akár egy kerthelyiség, vagy valami. Volt is már erre precedens most az elmúlt években, amikor mint egy újjászületett ez a zenekar annak idején, ugye?
0: Igen. Hát Hajdú Bandi bácsival próbálom átbeszélni ezeket a dolgokat, mert korábban ugye ő intézte ezt, és hát sokat tudok tőle tanulni. Megpróbálom maximálisan megcsinálni azt, amit ki lehet hozni ebből a dologból is. Hát remélem, hogy a közönségnek is fog tetszeni.
1: És a trombitát is előkapod?
0: Trombitát mindenképp előkapom, igen. Lesz egy szólószám is, amiben a trombita egy másik fajtáját, a kornettet fogom használni.
1: Igen.
0: Ez egy lágyabb, puhább hangzású hangszer szemben a trombitával, ami egy élesebb hangzást ad.
1: Hány billentyűje van?
0: Őnek is három billentyűje van. Igen.
1: Csak tisztázzuk.
0: Igen. A hangszíne más neki, de egyébként hasonló felépítésű, mint a trombita.
1: És ugyanúgy kell a hangokat is fogni rajta nagyjából.
0: Igen. B-hangolásúak egyébként.
1: Igen. Többet kell gyakorolnod most? Azért gondolom, a vállalkozás is elvisz egy csomó időt az életedből. Van idő azért gyakorolni?
0: Persze, hát kell rászorítani időt mindenképpen.
1: A szomszédok szeretik ezt?
0: Hát a szomszédok viselik, vagy nyilván nagy hangja van neki, de azért el lehet viselni. Főleg, ha az ember szépen meg tudja szólaltatni. Én arra törekszem, hogy ez sikerüljön, úgyhogy sokat gyakorol.
1: Hadd élvezzék ők is ezt.
3: Igen. Mátyás szokott a zeneiskolába is gyakorolni ott nálunk. Úgyhogy múltkor kinyitottam az ablakomat éppen, mert tanítottam is, nagyon meleg volt, és jött egy gyönyörű trombita szó. Hát mit mondjak, elvitte a fülemet, alig tudtam a tanításra koncentrálni.
1: Igen. Jó, Mátyással zenélni, Sebi?
2: Igen, ő beilleszkedett a zenekarba, és nagyon örültük, mert ezért egy hangszerelés szempontjából is jó, mert ami dallamot leír az ember a trombitának, ott nincs gond. Az szinte biztosan megszólal, hogy csak kellemes fekvésbe teszi, vagy kedvező fekvésbe teszi az ember, úgyhogy a trombita egy nagy segítség, tehát ő egy dallamot kiemel. Nem véletlen, hogy a Bibliában is Jerikó falairól van szó, hogy azok is a számlattak, ha igazán megfújnak egy trombitát, tehát a trombita. Igen. Viszont Mátyás tud lírai hangot is, és az is nagyon fontos, mert ugye a szalonzenében azért nagyon sokféle dinamikát használunk, tehát az erős megszólalástól kezdve a nagyon szép sejtelmes piano hangzást is produkálni kell, és hát a trombitásnak ez a nehéz, de Mátyásnál ez nagyon.
1: És ez megy, és ez menni fog majd akkor június 30-án is. Este 19:30 kezdődik ez a koncert. Igen. Van-e már ötlet a következő koncert időpontjára?
0: Konkrét nincsen még.
1: A nyarat kihagyjátok? Azért nyaralás lesz? Vagy...
0: Hát nyaralás biztos, hogy lesz, igen. Hát ugye össze kell ezt egyeztetni a szalonzenekar tagjaival is, meg hát nyilván ugye...
1: Aztán jönnek majd az őszi-téli ünnepek, amikor lehet alkalom erre.
0: Igen.
1: Hát gondolom én. Igen.
0: Bizonyára, hogy lesz rá igény is, meg szeretnénk is.
1: Igen. És gondolom az iskola életének is szerves része most már, egyre szervesebb része ez a szalonzenekar, ugye, Magda?
3: Igen, így van. Mi nagyon örülünk neki tényleg, hogy a tanárok is játszanak, meg a tanárok is

0: aktívan belekapcsolódtak így a városi zenei életbe, hiszen ez a növendékeknek is egyfajta példa,
1: hogy
0: akik tanítják őket, azok is maguk aktív zenészek, és aktívan muzsikálnak.
1: Fontos, fontos, és nyilván a tanárok számára is, akik napi szinten ott vannak a tanteremben, azért ez a gyakorlás megint más, amikor föl kell lépni. Példát is lehet mutatni, de nekik is egy jó feltöltődés ez mindenképpen, én azt hiszem, tehát fontosak ezek a koncertek. A tanári koncertek mindig is fontosak voltak, ennek meg van egy plusz kis jelentősége, azt hiszem, egy plusz jelentés tartalma is egy-egy ilyen szalonzenekari koncertnek.
0: Így van. Ezek mind azt mutatják, hogy mi is korábban, hogy miért választottuk ezt a zenekari hivatást, hogy miért választottuk ezt a tanári pályát, hát ezért a muzsikálás öröméért.
1: Igen, amiben gyönyörködhetnek majd, tehát június 30-án este 6:30-tól a Ceglédi moziban, mindenről pedig a Ceglédi szalonzenekarról P. Szabó Zoltán igazgatóval, Szabó Mátyás főszervezővel és a klarinétos hangszerelő Solymosi Sebestyénnel beszélgettem itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Köszönöm szépen, jó felkészülést a koncertre, és reméljük, hogy teltház előtt zajlik majd ez a remek kis zenei esemény.
0: Köszönjük szépen.
2: Cegléd Rádió.
3: 92.5. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk dallal. Tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
4: Néhány

0: Jó reggelt, Szeglédet, kedves hallgatók! Most folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána meg majd a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Folytatódik a kánikula, ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Záporizsja és Szumi megyét is. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy áttervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben két műszakos munkarendet vezettek be reggel 6-tól este 10 óráig. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A mezőgazdasági gépek azokon az utakon közlekedhetnek, ahol ez tábla nem tiltja. Gyorsforgalmi utakra azonban nem hajthatnak fel.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már éjjel óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, reklámok után folytatódik a Jó reggelt Szeglét, többek között Mikával, de hamarosan Freddy újdonságát is játszom, na meg programokat ajánlok, hallgassanak rám!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
5: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőit, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 óra akkor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére, 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg, a sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik, 12 órától Juabithez zenél majd a Hangulat Együttes, 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése, 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gúlyalábas és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: jó reggelt, Szeglédnek vége. A plusz-minusz kettő mindjárt én mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Kygo felvételét játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9 990 000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
11: Folytatódik a kánikula. A képviselők ma szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről. Országszerte megkezdődött az aratás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselő mandátumának 12 évben korlátozása is. A KDNP frakció vezetője szerint a miniszterelnököt zavarja a köztársasági elnök és az alkotmánybíróság elnökének személye, más oka nincs a leváltásra. Rétvári Bence a parlamentben azt mondta, Magyar Péter továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet akár Súlyog Tamás, akár Polt Péter megsértett volna. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban, az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Népih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében értják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől.
2: Az időjárásról.
11: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemétbel területén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. eredményben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett. Regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Cegléd-app. Minden egy helyen a telefonodon.
6: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
5: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
6: Egy kattintás és megnyílik a város.
5: Nem tudod pontosan, hol találsz meg valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
6: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az appban, és a bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
5: Telefonálj, írj e-mailt vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
6: Töltsd le most ingyenesen a Cegléd appot.
5: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16:30-re a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16:30-re várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a Kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sport...

0: váltál sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a Templomtérre, július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgatók, hogy ígértem, már is a labdarúgó világbajnokság híreivel foglalkozunk itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban érdekességekkel, leginkább most például egy állati sztorival. A futball világbajnokság nem hivatalos kabalájává vált a Merlin nevű házikacsa, aki a szavát világhírűvé, hogy a nyitőmérkőzés után mexikói mezben totyogott az utcán ünneplő szurkolók között Mexikóvárosban. A Merlinről készült fotók és videók azonnal vírusszerűen terjedtek el a közösségi médiában, és a kacsa azóta a világbajnokság egyik sztárjává vált. Merlin óriási népszerűségét jól mutatja, hogy Claudia Sheinbaum mexikói elnök hétfőn a hivatalában fogadta Merlint és gazdáját, hogy velük fotózkodhasson. A kacsát az elnök szokásos reggeli sajtótájékoztatójának kezdetén terelgették fel a színpadra, majd helyet foglalt ott, ahol általában miniszterek és tisztviselők szoktak ülni. Merlin nem zavartatta magát, néhány alkalommal még hápogott is. Nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt lehetünk az elnökkel. Megtiszteltetés számunkra, hogy ön előtt állhatunk, és hogy az egész világ láthatja Mexikó gyönyörű oldalát, mondta Carla Gomez, Merlin gazdája. Gomez arról is beszélt, hogy szeretné Merlint bejegyzett védjegyjé tenni, és hogy a kacsa újdonsült hírneve segíthet a családjukon, különösen a legidősebb fián, aki mentális betegséggel küzd. Gomez egy utcai árus, aki vizet és üdítőket árul. A sajtótájékoztatón büszkén mutatta be családját, és úgy fogalmazott, hogy mi vagyunk Mexikó dolgozó rétege. Mellette voltak a fiai, a 22 éves Carlos és a 14 éves Cristian, akik iskola után sem pihennek, hanem minden nap segítenek neki az áruk eladásában és a csomagok cipelésében. Merlin 2 éves, mármint ugye a kacsa, és az egyik vásárlójuk ajándékaként került a családhoz. Gomez azt mondta, Merlin a kis vállalkozásuk főnöke. Elmondása szerint nagy gondot fordítanak az étrendjére, apró halakat és tücsköket adnak neki. Mostanaponként pedig húsos takót is kap, számolt be erről az egyik hírügynökség. Sheinbaum elnök a részletek közlése nélkül annyit mondott, hogy Merlin családja támogatásban fog részesülni. Ma elhoztuk azt a családot, akiknek Merlin a házi kedvencük, mert ő a világbajnokság szimbólumává vált. Annak a jelképévé, amit a mexikói családok képviselnek. Ez mindennél előbbre való. Ez az, amit ma a világ Mexikóból lát, mondta Sheinbaum. Erről is ír jó pár portál, azaz Merlinnel is foglalkozik egy csomó híradás. Mi is foglalkozunk még érdekességekkel egy kicsit később.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk VB-vel kapcsolatos érdekességgel. A 2026-os futballvilágbajnokság szervezői rendkívüli erőfeszítéseket tettek azért, hogy eltüntessék a nem kívánatos márkákat és logókat a világbajnokság helyszínéről. A FIFA ugyanis csak azoknak a vállalatoknak akar megjelenést biztosítani, akik hivatalos szponzorai és támogatói a tornának, minden más márkajelzés pedig tűzzel vassal írtanak. Ebben azonban pedig odáig mentek, hogy mémmé vált az abszurd szigoruk, amit jó pár márka meg is lovagolt. Az már megszokott dolog, hogy világ és Európa bajnokság idejére átkeresztelnek stadionokat, mert olyan nevet viselnek, ami éppen konkurense valamelyik FIFA vagy UEFA partnernek. Két éve a müncheni Allianz Arénából egyszerűen csak Munich Football Arena lett az EB idejére, a biztosító társaság logóját pedig letakarták. A mostani világbajnokság stadionjai, vagyis ez a helyzet, a FIFA és a helyszínek közötti szerződések megtiltanak mindenféle reklámot, marketinget, promóciót, kereskedelmi értékesítést, vagy egyéb azonosítást a lelátókon, eredményjelzőkön, székeken, a személyzet ruháján, az akkreditációs kártyákon, kerítéseken, vagy bárhol máshol a stadionon belül, annak környékén, illetve a stadion feletti és körüli légtérben. A FIFA annyira elszálltan védi a szponzorai kizárólagosságát, hogy az Independent cikke szerint ebből 1,8 milliárd dolláros marketing bevételre tesz majd szert ebben az évben 2026-ban. Néhány olyan márka, amely nem hivatalos partnere a FIFA-nak, éppen a kitakarásból és cenzúrából kovácsolt magának marketing lehetőséget. A San Franciscó-i amerikai futballcsapat otthona a valamivel több mint 68 ezres Levi's stadion, ahol a divatmárka jellegzetes formájú logóját több helyen is fehér lepelbe csomagolták, amivel valójában nem sok mindent érdekel, hiszen így is bárki felismeri a Levi's logót, ráadásul még a figyelmet is felhívták rá. A Levi's annak rendje és módja szerint rárepült erre a hírverésre, és világszerte több üzlete logóját maga takarta le, és az Instagram oldaluk profil képét is megváltoztatták erre. Hasonló kampányt talált ki a Foxborough-i stadion névadója, a Gillette, akik egy photoshopolt képen borotva habbal takarták le a nevüket. A FIFA egyébként a Duluc Company és a Awesome Alive ügynökséget bízta meg a feladattal, hogy a helyszíneken eltakarják a nem kívánatos logókat. A New England Patriots stadionjában volt elég munkájuk, ugyanis mind a 64.146 széke rajta van a Gillette neve, amiket egyesével kis kék ragasztószalagokkal takartak le. Egyébként az ide tartozó alkotásokat, képeket meg lehet nézni az interneten is. Érdekes történet.
1: Ceglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Kedves hallgatók, zárásként jöjjön még egy érdekesség a VB kapcsán. Az iráni válogatott kézzel írt üzenetet hagyott a Los Angeles-i stadion öltözőjében a Belgium elleni mérkőzés után. A csapat az üzenetben megköszönte Los Angelesnek a vendéglátást, ami azért nagy szó, mert a csapat korábban hivatalosan is panaszt tett a foci VB szervezői által előírt korlátozások miatt. Büszkeséggel érkeztünk Los Angelesbe, becsülettel küzdöttünk és emetfővel távozunk. Köszönjük a vendéglátást Los Angeles, és köszönjük minden irániak, aki a szívét, lelkét és hangját adta 180 percen keresztül. A béke, tisztelet és barátság uralkodja minden nemzet között, szólt az irániak öltözőben hagyott üzenete. Irán válogatottjának VB szereplése már a torna kezdete előtt kérdéses volt Donald Trump Irán ellen, Izrael közösen indított háborúja miatt. A csapat végül csak korlátozások mellett vehet részt a VB-n, vagy vehetett. Az eddigi két mérkőzésük előtt két nappal szerettek volna megérkezni Los Angelesbe, hogy több idejük legyen a helyszínen készülni, de a FIFA megtagadta ezt a kérést. Az iráni futballszövetség szerint az ilyen korlátozások ellentétes csak azzal az elvvel, hogy minden résztvevő csapat számára egyenlő feltételeket kell biztosítani, és negatívan befolyásolhatják a csapatok felkészülési folyamatát. Donald Trump márciusban még azt mondta, hogy nem lenne helyén való Irán részvétele a VB-n. A játékosok biztonsága érdekében nem kéne elutazniuk, de azóta engedékenyebb lett ebben a kérdésben. Irán sport és ifjúsági minisztere Ahmad Danyamali március 11-én még kizártnak nevezte Irán részvételét a VB-n, de azóta a teheráni álláspont is puhult. Irán, Új-Zéland és Belgium ellen is döntetlent játszott eddig két VB meccsén, így az utolsó csoportkörben még kiharcolhatja a továbbjutást a csoportból Egyiptom ellen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 20:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szerdán már egészen minimális esélye van futószápornak, és a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felé zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Igaz, a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak. Derült, napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időnként élénk északi északkeleti széllel.
1: Következzen egy friss nap.

0: magyar zenével. Változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A Bibi Rexa felvételét játszom a hírek után, azonnal tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
4: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Szamóca leves, A menü krumpli főzelék fasírtal, B menü fűszeres sertés szelet rántott hagymakarikával, mexikói rizssel, extra menü sült kacsacomb tört burgonyával, párolt káposztával. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
7: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Folytatódik a kánikula, a képviselők ma szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszerbe vezetését. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, a részletek a BKK honlapján érhetők el. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban, az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NIPIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében írtják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be a Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása.
2: Az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik. Többfelé akár 38 fok is lehet.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok idei alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítés időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal a Plusz-mínusz kettőt a Cejlédiek kedvenc slágereivel, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp. Maradjanak velem.
0: Cejléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz, a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: turista.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16:30-re a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16:30-re várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel.

Under verseny is lesz, 10 órakor kezdődik, 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat együttes, 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése, 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd, Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt, Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.

folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Találd meg a helyes irányt, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottoja, hogy miért? Ez mindjárt kiderül. Kos, ma olyasmi történet, olyan hírt kaphatsz, amely elgondolkodtat és talán még egy kicsit megváltoztat. Hagyd, hogy mindez megtörténjen, könnyen lehet ugyanis, hogy a te saját felfogásod néhány dologban megújulásra szorul. Változik a világ és vele változnak annak törvényszerűsége is. Kövesd te is. Bika, ma előfordulhat, hogy lelkileg annyira mélyen érint egy esemény vagy hír, hogy segítségre lesz szükséged annak feldolgozásában. Beszéld meg mindezt azzal, aki a legközelebb áll hozzád, vagy akiben leginkább megbízol, és még az is lehetséges, hogy olyan megoldás születik, melyre egyikőtök sem számít. Ikrek, kritikus természeted ma is veled lesz, és még az is lehet, hogy nem bírod ki, hogy ennek hangot is adj. Légy azonban óvatos, vagy inkább kíméletes az emberekkel magad körül. Könnyen lehet ugyanis, hogy van, aki jelen helyzetben rosszul reagál arra, ha valaki rámutat egy hibájára. Rák, valamiről, amiről már azt hitted, hogy közel a végkifejlethez, ma kiderülhet, hogy még a közepénél sem tart. Döntened kell hát, hogy mi legyen a következő lépés. Törlöd az egészet, vagy végigcsinálod a fogadat összeszorítva így is. Rád inkább az utóbbi lehetőség a jellemző, de ma dönthetsz másképpen is. Oroszlán, te általában kiemelten próbálod követni az újdonságokat. Ami tegnap még csak egy elborult ötletnek tűnt, ma már valóság lehet. Ma kipróbálhatsz valamit, amivel pont ez a helyzet. Ne habozz megismerni az újat, és ez ne csak a technológia eszközökkel kapcsolatban legyen így. Szűz, ma lehet, hogy valaki, talán egy csoport vagy egy közösség ajánlatát kapod meg, és komolyan elgondolkodsz azon, hogy csatlakozz hozzájuk. Ha érdekel a téma, amivel foglalkoznak és tetszik a közösség, miért ne? Mielőtt azonban mélyebben elmerülnél a dologba, tájékozz, hogy sosem lehet tudni. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Mérleg, lehet, hogy ma egy érdekes ötletet vagy elméletet ajánl valaki a figyelmedbe, és te komolyan elgondolkodsz azon, hogy a magadévá tedd a gondolatokat. Légy körültekintő, de nyitott is egyben. Lehet, hogy mindez részben meg fogja változtatni a gondolkodásodat, de nagyon nem mindegy, milyen irányba. Skorpió, mai a hírek érkezhetnek, melyek nem azt mondják, amit igazán hallani szeretnél. A kérdés az, hogy képes vagy elfogadni, hogy a világ változik, és ez megváltoztatja az életmódunkat is, legalábbis részben. Igyekezz rugalmasan hozzáállni az, ami most körülvesz. Lehet ugyanis, hogy több dolog már sohasem lesz olyan, mint azelőtt. Nyilas, ma arra lenne szükséged, hogy a viselkedésed valakivel szemben radikálisan megváltozzon. Ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállni, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket, és a megoldásokra koncentrálj. Légy te az okosabb, emelkedj felül a helyzeten. Bak, ma alkalmad lehet kipróbálni valami újdonságot, ami nem is biztos, hogy a munkáddal, hanem esetleg a kikapcsolódás egy új formájával lehet összefüggésben. Igyekezz nyitottan hozzáállni a dologhoz, mert lehet, hogy az életednek egy új érdekes fordulatát hozza mindez. Vízöntő, ma nem lesz könnyű kordában tartani az érzelmeidet, ha valaki a környezetedben olyan dolgot tesz vagy mond, amely mélységesen felháborít. Bár egyszerűbb lenne minden mérgedet ráborítani az illetőre, talán mégsem ez lenne a helyes. Gondolkodj el inkább az, ami okozhatja, hogy az illető ennyire másképpen látja a világot, mint te. Lehet, hogy ő egy másik valóságban él. És végül halak. Érdekes néha megfigyelni, hogy mások mennyire másképpen látják a körülöttünk zajló esemény. A világot, mint mi. Ma például találkozhatsz, vagy beszélhetsz valakivel, aki annyira különbözik tőled, mintha egy másik bolygóról származna. Ne akart megnyőzni az illetőt semmiről, mert az úgysem sikerülne. Helyette inkább végezz megfigyelést rajta, és próbáld megérteni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szerdán már egészen minimális esélye van futószápornak, és a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felé zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést, a minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült napos időben lesz részünk, keleten-délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek pontosan most lett vége. A délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. A hírek után azonnal Calvin Harris érkezik hozzánk. Maradjanak velem, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd, Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig. Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pinó Piknik. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözd pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrak füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pinó Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Folytatódik a kánikula. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégáival. A fővárosiak véleményét kéri a budapesti közlekedés közlekedési központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákosi út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók, a részletek a BKK honlapján érhetők el. 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NIBI. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr, Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében értják a szúnyogokat. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófavédelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteg hordozó az egyik fővárosi kórházban, a 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. A munkahelyén és lakásán a többi között koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt találtak. Kihallgatásán azzal magyarázta a tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be a Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és a közbiztonság fenntartása.
2: Az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A Kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik. Többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután az FM 92.5-ön. A mikrofonnál
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz 2-t folytatjuk dalokkal, a Ceglédél kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozunk, azaz június 23-ával, keddel, ezért is tartsanak velem.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
7: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon Ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a Kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemélyi templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dob Múzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
0: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, június 23-a van a mai napon, a Zoltánok ünnepe, lehetnek dalgatóink köszönhetik Szidónia nevű ismerőseiket is. A Zoltán régi magyar személynév, az ótörök Szultán Szoltán szóból származik. Jelentése uralkodó fejedelem. Zoltán, illetve Zolta volt a neve Árpád fejedelem 5. fiának, aki nem volt uralkodó, csak herceg, fia, Taksony fejedelem révén, azonban mégis az Árpádházi királyok egyik ősapja lett. A Zoltán név ezután a 14. századig még előfordult, bár ritka volt, majd a 19. század elején újították föl. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

0: Két születésnapot zenész kell megemlítenem. Kezdjük a Communards együttes egykori tagjával. 1962-ben látta meg a napvilágot Richard Coles, Algon Billentyűs, a tagjai, mármint a Communardsnak a tagjai Jimmy Somerville és a mi születésnaposunk voltak. 85-ben alakultak Londonban, és 88-ban azt adtak fel, hát sokáig nem húzták. Legismertebb dalaik a Don't Leave Me This Way és a Never Can Say Goodbye. 1985-ben alakultak, mikor Somerville kilépett előző együtteséből, a Bronski Beatből, és összefogott Richard Coles-szal. Somerville gyakran falzett hangon énekelt, Coles általában zongorázott, de egyéb hangszereken is játszott. Hozzájuk csatlakozott Dave Renwick, basszusgitáros, aki a Bronski Beatben is játszott. Első slágerük az 1985-ös You Are My World volt. Legnagyobb slágerük azonban a Harold Melvin and the Blue Notes Don't Leave Me This Way című dalának feldolgozása volt, amely az 1986-os év legkelendőbb kislemeze lett az Egyesült Királyságban. Richard Coles tiszteletére már is játszok egy Communards dalt.
1: Cegléd Rádió FM

0: kedves hallgatók, és akkor még egy nevet meg kell említenünk. 1965-ben látta meg a napvilágot Paul Arthurs, angol gitáros, az Oasis együttes egykori tagja. A csapat egyébként 91-ben alakult, mégpedig Manchesterben. A formációt Liam Gallagher, Paul Arthurs, Paul meg igen, és Tony McCarroll alapították, akikhez hamarosan csatlakozott Liam bátyja Noel Gallagher, de hát onnantól kezdődtek a problémák. Az Oasis máig több mint 70 millió albumot adott el világszerte, és 8 listavezető számuk volt Nagy-Britániában. Noel Gallagher szerezte a zenekar számainak nagy részét, és csak ő meg öccse, Liam voltak első feloszlásuk előtt folyamatosan tagjai. 2009. augusztus 28-án Párizsban, néhány perccel egy fesztiválbeli fellépésük előtt, a két Gallagher testőr az öltözőben annyira összeveszett, hogy Noel azonnal elhagyta a zenekart. 2 órával később Noel a hivatalos Oasis weboldalon a következőket publikálta. Némi szomorúsággal, de óriási megkönnyebbüléssel közlöm, hogy ma este elhagytam az Oasis-t. Az emberek majd azt írnak és mondanak, amit akarnak, de én egyszerűen egy napot sem tudok tovább együtt dolgozni a Liam-mel. Ezek után az Oasis lemondta az európai koncertturné folytatását, de hát annyi változás már jött az életükbe, hogy 2024-ben bejelentették, hogy újra együtt zenélnek, hát megint más kérdés, hogy meddig. Minden esetre ők jönnek itt a 92-től a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel előtte. Már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szerdán már egészen minimális esélye van futószápornak, és a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északiasszi hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felé zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Igaz, a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak. Derült, napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten, időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó felvonása. A csodálatos Taylor Swift énekel majd nekünk a hírek után azonnal, önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7 millió 299 ezer forinttól, a Korando 7 millió 999 ezer forinttól, a Torres 9 millió 999 ezer forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
7: KGM. Made in Korea.
8: Cegvédap. Minden egy helyen a telefonodon.
9: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
8: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
9: Egy kattintás és megnyílik a város.
8: Nem tudod pontosan, hol találsz meg valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
9: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és a bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
8: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
9: Töltsd le most ingyenesen a Cegléd appot.
8: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
10: Sok napsütésre számíthatunk. Átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb aszbesztszennyezésre hívták fel a figyelmet ezúttal Nógrádban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Átalakul a közmédia intézmény rendszere, miután az országgyűlés elfogadta a módosított média törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve a független közmédia testület lesz. A törvényjavaslat kihirdetését követő napon megszűnik a média tanács tagjainak és elnökének, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. A Tisza párt előterjesztését 145 igen és 39 nem szavazattal fogadta el a parlament. A jelenlegi gazdasági környezetben az árrésstop azonnali kivezetése lenne célszerű, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint. Neubauer Katalin főtitkár azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket, hozzátette. A probléma már a feldolgozóiparra is hatással van. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrád vármegyében. Dócs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórta el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Az Európában tomboló hőhullám kezdete óta 20-an fulladtak vízbe Franciaországban, miután sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbálnak enyhülést találni. A hatóságok ismét figyelmeztettek a tiltott helyeken való fürdőzés veszélyeire. Franciaország nagy részén ma is 40 fok körüli a hőmérséklet.
2: Az időjárásról.
10: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
2: Közlekedési információk.

0: Véget Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket! Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk fontos, hasznos infokkal, a Plusz-minusz-kettőt programajánlóval, időjárás jelentéssel, és persze szólnak a Ceglédiek kedvenc dalai olyannyira, hogy a muzsikájké lesz a főszerep ebben a szűk 60 percben. Tartsanak velünk!
2: Ania chere tati ako hikye.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön

0: Valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szerdán már egészen minimális esélye van futószápornak, és a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi asszi hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felé zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartala lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Igaz, a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak. Derült, napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten, időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Enis csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: véget ért, kedves hallgatók, a mai plusz mínusz kettő indul a kedd délután, mutatom, hogy mivel. Hírek után azonnal ezt a közös ismerős játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
5: Egy város, egy közösség, egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszem Egyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pino Picnic. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltözd pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pino Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Hétvégén tetőzik a kánikula. Újabb törvények segítik az uniós források lehívását. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Az intézményi átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiába sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot.
2: Az időjárásról.
7: Fokozódik a hőség. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok idei alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemétvel területén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrük irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Ebben a szűk 60 percben azonban nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésnek köszönhetően Szatmári Gábor és vendégé. Részletek kicsit később, egyébként meg este 6-ig lehetünk együtt, ha még nem mondtam volna. Most meg az Ariával és Dessel folytatjuk, együtt érkeznek hozzánk. Ez a nem mindegy, mert ez a mindegy.

0: these beautiful things that are.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden ez a

0: Kedves hallgatók, egy régebbi beszélgetés ismétése szól itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mindjárt kiderül, hogy mi a téma. A riporter Szatmári Gábor.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés Terre mellett című sorozatunk aktuális része, ami immáron a 118. Szokás szerint most is Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével beszélgetek izgalmas témákról. Szervusz, Dávid.
3: Szervusz, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: No, hát kérlek szépen, pályázatokról beszéltünk már ebben a műsorban nem egyszer. Nemrégiben ismét írtak ki pályázatokat, méghozzá a nemzetközi pályázatokról van szó. Ez a nemzetköziség, ez mit jelent most ebben az esetben? Mert hogy nemzetközivé lesz holnapra a világ, énekeltük valamikor még gyerekkoromban, mert muszáj volt ezt énekelni, de gondolom nem erről van szó most.
3: Nem, viszont ha visszaemlékszel, talán több rendezvényen is beszéltem arról, hogy a magyar önkormányzatok előtt az egyik fontos út, hogy külföldi kapcsolatokat építsenek, és különféle városfejlesztési kihívásokra akár nemzetközi konzorciumokat hozzanak létre, ilyen pályázó csapatokat, amikor önkormányzatok, civil szervezetek, egyetemek összeállnak és együtt oldanak meg valamilyen városi problémát. A hazai források szűkülésével ez azért egy kényszer is, és én azt látom az ismerős önkormányzatoknál szerte az országban, hogy ahol van erre képesség, kapacitás, van egy aktív polgármester, városvezetés, ott egyre inkább kiépülnek ezek a

0: kapcsolatok az utóbbi egy-két évben az újításra nyitott önkormányzatok, a magyarországi önkormányzatok közül eléggé sok kapcsolatot építettek, illetve pályázatokon indultak el. Ezek egyik régebben ismert példája az Interreg pályázatok, amire egyébként a mi régiónkban, tehát akár itt Dél-Pest megyében is jogosultak, például a szlovák-magyar Interregre önkormányzatok, de ugyanúgy az Interreg Central Europe-ra, ez a közép-európai, illetve a Duna, a Danube Interregre is. Szomorú, hogy nem nagyon pályáznak a térségünkből önkormányzatok, többek között Ceglét sem, ezen nyilvánvalóan érdemes lenne változtatni. És van egy újabb lehetőség. Ez az összességében egy újabb program, mint az Interreg. Ez a European Urban Initiative, ez az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés, aminek már volt több köre, és ha emlékszel például a szegedi munka, amiben dolgozom ennek az uniós szervezetnek a szakértőjeként, az pont egy ilyen European Urban Initiative pályázatos projekt. Az a város zöldítés.
1: Hát lehet, hogy benne van ebben az is, hogy még valahogy a települések itt Pest megyében, Pest vármegyében, bocsánat, ugye még azért hozzászoktak ahhoz, hogy egy régióban vagyunk a fővárossal, és nem túl nagy eséllyel pályáznak esetleg kisebb városok, vagy még annál is kisebb falvak, és még nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy leváltunk a fővárosról, és ugyanolyan jogúak vagyunk, mint bármelyik más település az országban.
0: Az Interregben például lehetett volna eddig is pályázni.
1: Lehetett volna.
0: Tehát nem ez a szabály. Én azt látom egyébként, hogy általában a kezdeményező készség hiányzik úgy az országban azoknál az önkormányzatoknál, akik ezen nem indulnak, illetve a nyelvtudás.
1: Aha, ez is fontos lenne. Igen,
0: így van. Elsősorban az angol nyelvtudás. De egyébként most elindult ez az új lehetőség, a European Urban Initiative-nak ebben az uniós költségvetési ciklusban az utolsó pályázata lesz majd az ilyen nagy pályázata.
1: Ez a akkor érdemes odafigyelni. Igen.
0: Így van, a héten nyílt meg a pályázati lehetőség, még valamennyire időben vannak az önkormányzatok, mi a partnereinkkel már 2-3 hónapja készülünk erre. Június 6. hó 15-e a beadási határidő.
1: Még van idő éppen, ha úgy nézzük.
0: A korábbiakhoz képest egy kicsit kisebb, tehát 2 millió euró támogatást lehet kérni. Az ugye forintban egy ilyen árfolyamtól függően 7 és 800 millió forint közötti támogatás.
1: Igen.
0: És könnyítések vannak, és ezért mondom ezt most itt a mi Ceglédi Rádió műsorunkban, mert még korábban 50 ezer fő feletti települések tudtak pályázni, most már 25 ezer fő feletti települések tudnak pályázni.
1: Na,
0: sőt, a 25 és 50 ezer fő közötti pályázók bónuszpontot kapnak.
1: Hoppá.
0: Ugyanúgy, ahogy azok is, akik kevésbé fejlett régióban helyezkednek el. És ugye Pest megye,
1: és Dél-Pest megye különösen.
0: Igen. Itt most Pest megye egészen számít az uniós besorolás szempontjából, és egész Pest megye ilyen szempontból kevésbé fejlett régiónak számít.
1: Igen, hiszen korábban tényleg évtizedekkel ezelőtt azért nagyon sok ilyen lehetőséget elvitt a főváros, mondhatni, ugye, és ide már nem jutott.
0: Így van, de ennek már vége, hogy annak idején sokat lobbiztunk ezért. Nos, úgyhogy megnyílt az a lehetőség, ami fontos, hogy itt érdekes módon a korábbiakhoz képest akár településeknek a társulásai csoportjai is pályázhatnak.
1: Aha, és hát nem csak egyedül.
0: Nem csak egyedül, hanem lehet, hogy ők együtt érik el, egy térség azt a 25 ezer fős határt. Nagyon nagy verseny lesz egyébként az Európai Unióban, hiszen nagyjából 60 millió euróban összesen, tehát 30-32 nyertes projekt lesz majd a végén. Egész Európából lehet pályázni.
1: Lehet. De hol írják ezt ki pontosan?
0: Érdemes rákeresni arra, hogy European Urban Initiative,
1: igen,
0: negyedik felhívás. Egy sima, egyszerű kereséssel ki fogja dobni egyrészt a European Urban Initiative-nak is a honlapját, aminek egy igen hosszú neve van, azt most nem érdemes elmondani.
1: Igen.
0: Illetve én javaslom azt is, hogy ennek a szervezetnek a magyarországi kapcsolattartó pontjának a hírlevelére regisztráljanak. Ha rákeresnek European Urban Initiative Magyarországra, akkor ki fogja dobni azt is a kereső, úgyhogy abba az irányba érdemes elindulni, de egyébként a Településfejlesztési Szövetség, tehát ha megkeresi valaki közvetlenül, vagy akár engem, egy önkormányzati részről, akkor én is tudok ebben segíteni, sőt, nekünk lesz egy közös kis rendezvényünk is majd Szombathelyen egyébként az EY nemzetközi kapcsolattartó pontjával, hogy ott is fogunk ezekről beszélni, illetve lesz majd egy online infonap önkormányzatoknak magyarul.
1: Igen.
0: Pedig március 17-én lehet rá regisztrálni az EY Nemzeti Kapcsolattartó pontjánál, ami egyébként részben a MATE egyetemi kollégáit jelenti.
1: Aha, igen, igen. Arra is utaltam itt ezzel a kérdéssel, hogy akkor ez most egy Európai Uniós pályázati lehetőség, vagy attól független?
0: Európai Uniós finanszírozású,
1: igen.
0: Csak éppen nem külön az országokban írják ki, hanem gyakorlatilag közvetlenül az Európai Unióhoz lehet vele pályázni. Maga a központ egyébként Franciaországban van, a francia-belga határ mellett egyébként. És nyitva van a lehetőség magyar települések előtt is. Nem könnyű a dolog, kell hozzá egy széleskörű partnerség, tehát önmagában önkormányzat nem elég, be kell vonni a civil szervezeteket, be kell vonni adott esetben egyetemi szférából partnereket, iparági szakértőket, minél szélesebb partnerségnek kell kialakulnia, és helyi városi kihívásokra, helyi megoldásokra lehet pályázni. Olyan megoldások kialakítására, tesztelésére, amik még ott helyben újnak számítanak.
1: Igen. Na, szóval akkor erre oda kell figyelni, és biztos, hogy mi is odafigyelünk majd, hogy esetleg történik-e valami lépés ez ügyben. Az előzetes beszélgetéseink során mondtad, hogy javasolsz egy olyan témát is, és még akkor még elférünk itt a műsoridőben, ahogy nézem, hogy kritikus infrastruktúra a településeken. Hát néhányan azt mondják, hogy bizony, hát elég kritikus ez az infrastruktúra, de nem erről van itt szó, ugye?
0: Igen, most nem a kátyókról van szó, amiket kerülgetünk itt mondjuk a Köztársaság utcán.
1: Igen, igen.
0: Hanem biztos hallották a hallgatók is, hogy azért, hogy egy klasszikust idézzünk, a Tanú című filmből, a nemzetközi helyzet fokozódik.
1: Ugyan, igen, Virág elvtárs, igen,
0: így van.
1: Mondta ezt, igen.
0: És látjuk, hogy elindult egyrészt a kormányzati kommunikációban is az, hogy az energiainfrastruktúrát, elsősorban az energia infrastruktúrát most fokozottabban kell véden, hogy a katonákat rendelnek majd ki ezekhez a létesítményekhez, amik az energetikai, országos energetikai hálózatban fontos szerepet játszanak majd, de akár a miniszterelnök ma reggeli interjújában is, hogy arról volt szó, hogy meg kell erősíteni.
1: Ugye pénteken beszélgetünk most.
0: Így van, igen. Pénteken, hogy szokásos péntek reggeli rádióinterjújában elmondta a miniszterelnök, hogy meg kell erősíteni olyan kritikus infrastruktúra védelmét. Ez nem új dolog, hogyha visszaemlékszel, mondjuk akár 2 éve is, vagy 3 éve Cegléden tartott rendezvényeken is, mikor előadást tartottam, akkor felsoroltam 6 dolgot, ami a következő években az egyik legfontosabb lesz a települések szempontjából. Igen. Ezek közül az egyik volt a védelmi képesség. Úgyhogy szakemberek számítottak erre, hogy ez lesz. És ha már kritikus infrastruktúra, azért érdemes egy kicsit átgondolni Cegléd szempontjából, hogy mondjuk egy városvezetés, hogyha úgy gondolja, hogy ennek a városnak jól kell tudnia reagálni ilyen jellegű fenyegetésekre is, át akarja gondolni, hogy mi az, ahogyan akár valamiféle veszélyhelyzetben működjön a város, mi az, aminek mindenképpen működnie kell, akkor azért érdemes számba venni, hogy mik a legfontosabb kritikus infrastruktúrák Cegléden. Mert hogy bármi történhet, jobb ugye felkészülni ezekre a dolgokra.
1: Hát, mint az egészségügyben ugye jobb a megelőzés, mint hogyha megbetegszünk, tehát...
0: Így van, és nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy egészségügy. Az én listámon egyébként Cegléden kritikus infrastruktúraként az első helyen a kórház szerepel.
1: Például, igen, igen,
0: jogos. A hozzátartozó rendelőintézet, de legfőképpen a kórház, ahol az életmentő beavatkozásokat adott esetben el lehet végezni. Ez azt jelenti, hogy a kórháznak működnie kell akkor is, hogyha mondjuk az országos energiahálózatról nem kap áramot, és egyébként kell, hogy legyen tartalék víz is, amivel el lehet látni
1: fontos.
0: Akkor is, hogyha valamiért nincsen nyomás a városi hálózatban. Erre nyilván a kórház tett már lépéseket korábban.
1: Persze, igen.
0: Tudjuk, hogy azért vannak például napelemes szolárkapacitások is.
1: Igen, igen.
0: De itt van nekünk a mentőállomás, és ami szerintem szintén a kritikus infrastruktúra része,
1: abszolút.
0: Hogy az működjön, el lehessen érni. Nagyon fontos egyébként Cegléden a vízmű, a városi vízmű és a szennyvíztelep, amik úgy egymás mellett vannak, ezt biztos tudják a ceglédiek, hogy ott az ipartelepi út környékén találhatók. Ezeknek a védelme szintén fontos, hiszen mondjuk akár most már nem is kell fizikailag mondjuk, hogy szabotás történjen.
1: Hát sokszor elég tényleg a számítógépes hálózatokon keresztül is lehet nagyon komoly problémákat okozni.
0: Nagyon jól látod, és erre láttunk példát az utóbbi években. Szerencsére nem annyira Magyarországon, mint inkább más országokban, ugye Ukrajnát támadták például az orosz katonai hírszerzéshez köthető hacker csoportok, de egyébként emlékezhetünk Iránnál is a Stuxnet vírusra, ami pedig az energetikai infrastruktúrát támadta.
1: Igen.
0: És valószínűleg izraeli háttere volt
1: hát
0: a hírek szerint.
1: Ez a nagyon jó az a számítógépes vezérlés, meg stb., meg nagyon sok mindent megkönnyít, de bizony egy kicsit kiszolgáltatottabbá is teszi ezeket az intézményeket.
0: Ugye? Így van, és önmagában nem rossz a digitális technológia, csak hát megfelelő védelemmel kell rendelkezni, úgyhogy bizony, egyrészt bizony. Fizikai és számítógépes, tehát informatikai védelemre van szükség. De Cegléden én ugyanilyen fontosnak tartanám a napelemparkot, illetve napelemparkokat is, én azt is bevonnám, ugye a kritikus infrastruktúra itteni körébe, főleg akkor, hogyha meg lehetne oldani egyszer majd idővel, hogy a város területén lévő napelemparkok, azok egy energiaközösségben konkrétan helyi fogyasztóknak termeljenek, és helyben lehessen elosztani az áramot, akkor is, ha egyébként mondjuk nincsen az országos hálózatról valamiért energia. Ha visszaemlékszünk, akkor nagyon kritikus infrastruktúra a vasútállomás is.
1: Hát abszolút, persze. Igen.
0: Itt minden évben például megemlékezés van annak idején, mikor...
1: Hát azt támadták a második világháborúban is, ugye van. Elsősorban. Így van,
0: és ez nem változik. A vasútállomás és környék az továbbra is a kritikus infrastruktúra része. Én ide venném még a gabonaraktárakat.
1: Igen.
0: Ennek ugye
1: hát, ami ott van
0: legmagasabb példája pont a vasútállomás mellett található, és hogyha helyi közigazgatás működése, akkor még a városháza az,
1: hát, igen.
0: aminek működnie kell feltétlenül. Tehát egy város, ami fel akar készülni ezekre a veszélyekre, annak tervel kell rendelkeznie, hogy hogyan lehet működtetni.
1: Igen,
0: ezeket valamilyen vészhelyzet
1: esetén. Igen. Hú, hát ezt is át kell gondolni, és ez sem egy két hetes történet lesz, én azt hiszem. Tehát
0: nem, ráadásul a települések, amik igazán fel akarnak készülni, azok gyakorlatokat is tartanak, úgy ez a tapasztalat világszerte, hogy ne akkor kelljen össze-vissza szaladgálni, hanem legyen egy kis dolog elpróbálva, akár ilyen szimulációkkal.
1: Igen.
0: Mit mondunk, milyen sorrendben mondjuk, hol mondjuk, kinek mondjuk, mit teszünk.
1: Mi most a hallgatóknak mondjuk ezt, de alapvetőleg kinek kell ezt mondani. Tehát egyértelmű, hogy a városvezetés, a polgármester, a képviselőtestület, vagy ki tud ebben döntést hozni.
0: Ez egy sok szereplős történet, hiszen van Magyarországon védelmi igazgatási hivatal.
1: Az is van.
0: Honvédség, vannak titkos szolgálatok, és emellett van ugye a polgári védelem, katasztrófavédelem, területvédelmi tartalékos rendszer, sok minden van, de én azt gondolom, hogy aki mondjuk városvezetőként szívén viseli a települése sorsát, az nyugodtan saját maga kezdeményezze, mert a legfontosabb egy település mindig a saját lakóinak az.
1: Igen, legyen most ez a végszó. Biztos, hogy fogunk ezzel a témával is még foglalkozni, főként akkor, hogyha valami előrelépés is történik ezen ügyekben. Úgyhogy ezek voltak a, hát nem is akármilyen témák, nagyon aktuális témák itt a fejlesztés terhe mellett 118. részében. Szebbeni Dávidnak köszönjük szépen a nagyon is értékes és érdekes információkat.
0: Én pedig köszönöm a meghívást, Szatyi.
2: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6-ig, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: sose vagy egyedül.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dolog.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: kedves hallgatók, hogy melyik slágerrel startol a következő felvonás. Pár perc múlva Olivia Dean énekli a So Easy című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen. A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Hétvégén tetőzik a kánikula. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény. Több településen vezettek be vízkorlátozást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A zalaszentgróti és kehidakustyányi víztározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Átadták a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi díjait a pesti Vigadóban. Az életműdíjat Vasi Géza irodalomtörténész, a nagydíjat pedig Ferenc Marcell építész vehette át. Elismerésben részesült többek között Novotny Tihamér művészeti író és Meggyesi Piroska, a műcsarnok gazdasági vezetője is. Az aranyérmet a Gödi Búzaszem katolikus általános iskola és alapfokú művészeti iskola kapta.
2: Az időjárásról.
5: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket! Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelzőrök irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Még mindig Süveges András, este addig így lesz. Ez remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel. Nem sokára pedig lapszemlézünk, ezért is füleljenek rám. Ceglédrád.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a Ceglédia kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutatótermünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
8: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
9: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
10: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
11: Egy város. Egy közösség. Egy közös cél, a biztonság. Csatlakozzon ön is a Ceglédi Őrszemegyesület kamera alapú közösségi összefogásához. info@ceglediorszem.hu. Nyugodt város. Egy közösség. Őrszem a ceglédiekért.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16:30-re a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16:30-re várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta a gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a Kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, még pedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15:10 a színpadon, majd 16 órától Óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábú.

Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a Gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9:30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlével folytatjuk itt a 92-t, egészen pontosan a borsonline.hu oldalról ajánlok most olvasni valót. Fantasztikus hírem van. Nagy fordulatot vett VV Merci szerelmi élet az elmúlt hónapokban. Kicsit már izgultunk is, hogy mi lehet vele, VV Mercivel. A valóság show sztár nem is olyan rég még arról beszélt, hogy véget ért a korábbi kapcsolata, és akkor úgy érezte, szüksége van egy kis időre, hogy újra önmagára találjon.

0: A Ki vagy te valójában című podcastben azt is elmondta, hogy bár vágyik a családra is, az anyaságra, egyelőre szeretné kivárni azt a férfit, akivel valóban el tudja képzelni a jövőjét. Én lehet, hogy úgy fogalmaztam volna, hogy aki szóba áll vele, de mindegy, nem az én dolgom. Úgy tűnik, a szerelemre végül nem kellett sokat várnia, mert Szia Borsnak adott exkluzív interjúban nyílt meg először magánéletével kapcsolatban. Hú, de izgé. A szőke szépség jelenleg Olaszországban tölti az idejét párjánál, aki, mint kiderült, saját márkát épít. Na, tippelni akartam, hogy biztos valami nagyvállalkozó vagy jól menő üzletember. Merci ráadásul nem csak a romantikus olasz hangulatot élvezheti, így mesélt élményeiről. A barátom félig olasz, így jött, hogy most Olaszországban vagyok. Aha, értjük. Ő dolgozik és a nyaralás mellett, mert van itt egy cipő márkája, és sokat is kell emiatt kiállnia. Nagyon izgalmas, mert végignézhettem az egész gyártási folyamatot, hát meggondolom, hogy fölveszi a pénzt a bankautomatából, mesélte a lapnak, bár a kapcsolatok még rendkívül friss, a jelek szerint mindketten úgy érzik, különleges dologra találtak rá. Hát mindig így kezdődik. Vivi Merce azt is elárulta, hogy valójában már korábban kiszúrta magának a férfit. Elég friss a kapcsolatunk, most vagyunk itt Olaszországban először nála, de biztos, hogy nem utoljára. Úgy ismerkedtünk meg, hogy én őt már egy ideje néztem, láttam már őt Instagramon, és kiderült, hogy csak pár utcára lakik tőlem. Elmentünk moziban randizni, és onnan már adta magát az egész. Egyébként a családját is ismerem már, pedig csak 2 hónapja vagyunk együtt, mesélte boldogan a gyönyörű influencer, ezt a borsonline.hu írta. A legmeglepőbb valomás azonban csak ezután következett. Lehet ezt még fokozni? A korábbi valóságshow szereplő nem titkolt, hogy ennyire erős érzéseket korábban még soha nem tapasztalt. Jaj, de unalmasak ezek a mondatok. Ezt már én teszem hozzá csak, és éppen ezért mernek nagyban gondolkodni. Nem szoktam a magánéletemmel kapcsolatban megosztani dolgokat, ha nem biztos valami, de én ezt most annyira biztosnak érzem, és ő is. Tényleg nem is éreztem soha még ilyet, mint nála, szóval ezért is ennyire sziklaszilárd ez az egész, jelentette ki maga biztosan VV Merci. A szerelmesek ráadásul már a jövőjükről is beszélgetnek, és bizony olyan témák is felmerültek köztük, melyek általában csak a komoly kapcsolatokban kerülnek elő. Természetesen, mint mindenhol szóba jönnek persze a gyerekek is, meg hát tervezünk nagyon sok mindent. Rengeteg minden van egymással kapcsolatban a jövőképünkben, de hát majd hozza a jövő. Hogy az olasz szerelem valóban életre szóló lesz-e, az egyelőre még a jövő dönti el, de az biztos, hogy a fiatal sztár hosszú idő után újra ragyog, és úgy tűnik, végre megtalálta a boldogságot, amire mindig is vágyott. A borsonline.hu oldal tehát ezzel a fantasztikus hírrel is foglalkozik, meg leginkább VV Mercivel.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalon. A szegényeknek nem vigaz, de Mexiko város egyre gazdagabb. Borsos László ezúttal a mexikai főváros szociológiai mélységeibe és magasságaiba kalauzolja az olvasót, és írásából kiderül, hogy az emelkedő lakbérek, a rövidtávú lakáskiadás terjedése és az ingatlan fejlesztések miatt egyre többen érzik úgy, hogy kiszorulnak saját lakókörnyezetükből. És a világbajnokság ezekre a folyamatokra csak ráerősít, ezzel a témával is foglalkozik a sportoldal. Lionel Messire nincs orvosság. Az argentin zseri belőtte Argentina 4. és 5. gólját a VB-n, és eljutott összesen 18-ig, melyel már biztosan vezeti Miroslav Klose előtt az öröklistát. Tudósítás, elemzések, visszhang és felvezető írások a csoportkör második fordulójának vasárnapi, hétfői és mai mérkőzéseiről további 4 oldalon az újságban, de hát a portál is foglalkozik ezzel. Kenész György 70 éves, a montreali olimpiai aranyérmes vízilabda csapat játékosa, Szelecki Róbertnek elmesélte, hogyan került a Vasasba, hogyan nyertek Montrealban, hogyan nem nyertek végül a Galkini VB-n, és miért Gyaja a Bece neve. Vele is foglalkozik, mármint Kenész Györgyel is a Nemzeti Sport. Fényes a magyar vívás kirakata, de Kovács Erika a vasárnap véget érő franciaországi Európa-bajnokság után számba vette, hogy Szilágyi Áronék aranyán, Szatmári András egyéni bronzán és Muhari Eszter csillogásán kívül melyik fegyvernemben mi a helyzet a magyar vívósporttal, és ha kedd, akkor junior, a hónap utánpótlás edzőjével, a közelgő korosztályos világversenyekkel és az Amerikában kosarazó magyar fiatalok magyarországi hatásáról a sportágra. Részletek ezügyben is a portálon és az újságformátumban is olvashatok. Igen, a Nemzeti Sportban.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
11: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szerdán már egészen minimális esélye van futószápornak, és a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi asszi hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felé zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Igaz, a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak. Derült, napos időben lesz részünk. Keleten, délkeleten időnként élénk északi-északkeleti széllel.
1: Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változ.

0: mutatom, kedves hallgatók, hogy melyik slágerrel indul a következő 60 perc. Tyler felvételével indítom a következő egy óra hosszát. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Az országgyűlés elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 6%-ra csökkentette az alapkamatot, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. Nemzetközi emberi jogi elismerésben részesült Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze. A török emberi jogi aktivistáról elnevezett Ebru Timtik díjat a társadalmi igazságosság és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása érdekében végzett több évtizedes munkájáért ítélték oda. A díjazók kiemelték, hogy Iványi Gábor intézményei évtizedek óta menhelyekkel, oktatással és szociális segítségnyújtással támogatják a rászorulókat.
2: Az időjárásról.
7: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket! Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelző irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajosmise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában is. Folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel a kedd délutánt, nem sokára pedig a mai nappal foglalkozok, azaz június 23-ával, maradjanak ezért is velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
6: Már 30 éve.
5: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonásban Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas horsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig

0: Kedves hallgatók, június 23-a van a mai napon, a Zoltánok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Szidónia nevű ismerőseiket is. A Zoltán régi magyar személynév, az ótörök Szultán, Szoltán szóból származik. Jelentése uralkodó, fejedelem. Zoltán, illetve Zolta volt a neve Árpád fejedelem 5. fiának, aki nem volt uralkodó, csak herceg, fia, Taksony fejedelem révén, azonban mégis az árpádházi királyok egyik ősapja lett. A Zoltán név ezután a 14. századig még előfordult, bár ritka volt, majd a 19. század elején újították föl. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelette és szeretette, boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

Kedves hallgatók, két születésnapot zenész kell megemlítenem. Kezdjük a Communards együttes egykori tagjával. 1962-ben látta meg a napvilágot Richard Coles, Algon Brillantyus, a tagjai, mármint a Communardsnak a tagjai Jimmy Somerville és a mi születésnaposunk voltak. 85-ben alakultak Londonban, és 88-ban oszlottak fel, hát sokáig nem húzták. Legismertebb dalaik a Don't Leave Me This Way és a Never Can Say Goodbye. 1985-ben alakultak, mikor Somerville kilépett előző együtteséből, a Bronski Beatből, és összefogott Richard Coles-szal. Somerville gyakran falsett hangon énekelt, Coles általában zongorázott, de egyéb hangszereken is játszott. Hozzájuk csatlakozott Dave Renwick, basszusgitáros, aki a Bronski Beatben is játszott. Első slágerük az 1985-ös You Are My World volt. Legnagyobb slágerük azonban a Harold Melvin and the Blue Notes Don't Leave Me This Way című dalának feldolgozása volt, amely az 1986-os év legkelendőbb kislemeze lett az Egyesült Királyságban. Richard Coles tiszteletére már is játszok egy Communards dalt.

0: kedves hallgatók, és akkor még egy nevet meg kell említenünk. 1965-ben látta meg a napvilágot Paul Arthurs, angol gitáros, az Oasis együttes egykori tagja. A csapat egyébként 91-ben alakult, mégpedig Manchesterben. A formációt Liam Gallagher, Paul Arthurs, Paul meg igen, és Tony McCarroll alapították, akikhez hamarosan csatlakozott Liam bátya Noel Gallagher, de hát onnantól kezdődtek a problémák. Az Oasis máig több mint 70 millió albumot adott el világszerte, és 8 listavezető számuk volt Nagy-Britanniában. Noel Gallagher szerezte a zenekar számainak nagy részét, és csak ő meg öccse, Liam voltak első feloszlásuk előtt folyamatosan tagjai. 2009. augusztus 28-án Párizsban, néhány perccel egy fesztiválbeli fellépésük előtt, a két Gallagher testőr az öltözőben annyira összeveszett, hogy Noel azonnal elhagyta a zenekart. Két órával később Noel a hivatalos Oasis weboldalon a következőket publikálta. Némi szomorúsággal, de óriási megkönnyebbüléssel közlöm, hogy ma este elhagytam az Oasis-t. Az emberek majd azt írnak és mondanak, amit akarnak, de én egyszerűen egy napot sem tudok tovább együtt dolgozni a Liam-mel. Ezek után az Oasis lemondta az európai koncertturné folytatását, de hát annyi változás már jött az életükbe, hogy 2024-ben bejelentették, hogy újra együtt zenélnek, hát megint más kérdés, hogy meddig. Minden esetre ők jönnek itt a 92-től a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
8: Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
9: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd Rádió.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szerdán már egészen minimális esélye van futószápornak, és a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felé zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-északkeleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk. Igaz, a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak. Derült, napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten, időnként élénk északi-északkeleti széllel.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal játszom Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közös hit, a címe In the Dark. Maradjanak még velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
5: Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól 3. fokú riasztás lép életbe az egész országban. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta a Pride zászlókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a 2. fokú hőségriasztást, szombattól pedig 3. fokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Azonnali válaszcsapással reagál Moszkva, ha támadás éri a nyugati országok területéről, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Az Európai Bizottsággal készül egyeztetésre Brüsszelben egy tálib küldöttség. A tárgyalás pontos időpontját biztonsági okok miatt nem közölték, ugyanis Európa szerte vita tárgya, hogy helyesebb vízumot adni a szélsőséges afgán vezetés tagjainak. Sajtóhírek szerint a találkozó témája az afgán migránsok visszaküldése lesz. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak.
2: Az időjárásról.
7: Fokozódik a hőség. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket. Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőjét építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra számítsanak. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a félútpályát lezárták és jelző irányítanak. Szintén a városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét és Lajos Mise között pedig felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan, jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 27-én szombaton este 10 órától, június 28-án vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben az 60 percben. Süveges András, folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig visszatérek és foglalkozok a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Most meg a Bagosi Brothers Company muzsikál, az a visszajövök, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Előtt azonban elárulom, melyik gyógyszertár az ügyeletes. A mai napon a Patika Plusz az. Cegléden a Malomtószél 30 szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva az 500-252-es. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Patika Plusz a Malomtószél 30 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Tartson. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne megbeszélésre, várnak június 25-én csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és a javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Tehát most csütörtökön 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermében, bejárat a Szolnoki út felől. Made in Hungária címmel musical lesz két felvonás van Cegléden a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órás kezdéssel. Előadja a Fényi Gyula Jezsúta Gimnázium 100 fős kórusa. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 29-én hétfőn 10 órára a Kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalán található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád református lelkipásztor. Szeretettel várják városunk valamennyi emlékezőjét, tehát június 29-én hétfőn 10 órára. Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemélyi Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemélyi templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola Sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Emléktábla avatás és emlékkoncert lesz Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap. 18 óra 30 perckor kezdődik az emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt, majd 20 órakor indul az emlékkoncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében. Fellépnek Banai Szilárd, László Attila, Peter Erszkén, Urbán Orsi és Szendőfi Péter, valamint a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt Pest vármegyé pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton.
3: FM 92.5 Cegléd Rádió.
4: Ami minden ismerőst összeköt. We were good.

kedves hallgatók, hogy ígértem, már is a labdarúgó világbajnokság híreivel foglalkozunk itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban érdekességekkel, leginkább most például egy állati sztorival. A futball világbajnokság nem hivatalos kabalájává vált a Merlin nevű házikacsa, aki ez a vált világhírűvé, hogy a nyitőmérkőzés után mexikói mezben totyogott az utcán ünneplő szurkolók között Mexikóvárosban. A Merlinről készült fotók és videók azonnal vírusszerűen terjedtek el a közösségi médiában, és a kacsa azóta a világbajnokság egyik sztárjává vált. Merlin óriási népszerűségét jól mutatja, hogy Claudia Sheinbaum mexikói elnök hétfőn a hivatalában fogadta Merlint és gazdáját, hogy velük fotózkodhasson. A kacsát az elnök szokásos reggeli sajtótájékoztatójának kezdetén terelgették fel a színpadra, majd helyet foglalt ott, ahol általában miniszterek és tisztviselők szoktak ülni. Merlin nem zavartatta magát, néhány alkalommal még hápogott is. Nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy itt lehetünk az elnökkel. Megtiszteltetés számunkra, hogy ön előtt állhatunk, és hogy az egész világ láthatja Mexikó gyönyörű oldalát, mondta Carla Gomez, Merlin gazdája. Gomez arról is beszélt, hogy szeretné Merlint bejegyzett védjegyjé tenni, és hogy a kacsa újdonsült hírneve segíthet a családjukon, különösen a legidősebb fián, aki mentális betegséggel küzd. Gomez egy utcai árus, aki vizet és üdítőket árul. A sajtótájékoztatón büszkén mutatta be családját, és úgy fogalmazott, hogy mi vagyunk Mexikó dolgozó rétege. Mellette voltak a fiai, a 22 éves Carlos és a 14 éves Christian, akik iskola után sem pihennek, hanem minden nap segítenek neki az áruk eladásában és a csomagok cipelésében. Merlin 2 éves, mármint ugye a kacsa, és az egyik vásárlójuk ajándékaként került a családhoz. Gomez azt mondta, Merlin a kis vállalkozásuk főnöke. Elmondása szerint nagy gondot fordítanak az étrendjére, apró halakat és tücsköket adnak neki, vasárnaponként pedig húsos takót is kap, számolt be erről az egyik hírügynökség. Sheinbaum elnök a részletek közlése nélkül annyit mondott, hogy Merlin családja támogatja

kedves hallgatók, már is folytatjuk VB-vel kapcsolatos érdekességgel. A 2026-os futballvilágbajnokság szervezői rendkívüli erőfeszítéseket tettek azért, hogy eltüntessék a nem kívánatos márkákat és logókat a világbajnokság helyszínéről. A FIFA ugyanis csak azoknak a vállalatoknak akar megjelenést biztosítani, akik hivatalos szponzorai és támogatói a tornának, minden más márkajelzés pedig tűzzel vassal írtanak. Ebben a hazban pedig odáig mentek, hogy mémmé vált az abszurd szigoruk, amit jó pár márka meg is lovagolt. Az már megszokott dolog, hogy világ és Európa bajnokság idejére átkeresztelnek stadionokat, mert olyan nevet viselnek, ami éppen konkurense valamelyik FIFA vagy UEFA partnernek. Két éve a müncheni Allianz Arénából egyszerűen csak Munich Football Arena lett az EB idejére, a biztosító társaság logóját pedig letakarták. A mostani világbajnokság stadionjai, vagyis ez a helyzet, a FIFA és a helyszínek közötti szerződések megtiltanak mindenféle reklámot, marketinget, promóciót, kereskedelmi értékesítést, vagy egyéb azonosítást a lelátókon, eredményjelzőkön, székeken, a személyzet ruháján, a

0: akkreditációs kártyákon, kerítéseken vagy bárhol máshol a stadionon belül, annak környékén, illetve a stadion feletti és körüli légtérben. A FIFA annyira elszálltan védi a szponzorai kizárólagosságát, hogy az Independent cikke szerint ebből 1,8 milliárd dolláros marketing bevételre tesz majd szert ebben az évben 2026-ban. Néhány olyan márka, amely nem hivatalos partnere a FIFA-nak, éppen a kitakarásból és cenzúrából kovácsolt magának marketing lehetőséget. A San Franciscó-i amerikai futballcsapat otthona a valamivel több mint 68 ezres Levi stadion, ahol a divatmárga jellegzetes formájú logóját több helyen is fehér lepelbe csomagolták, amivel valójában nem sok mindent érdekel, hiszen így is bárki felismeri a Levi logót, ráadásul még a figyelmet is felhívták rá. A Levi annak rendje és módja szerint rárepült erre a hírverésre, és világszerte több üzlettel logóját maga takarta le, és az Instagram oldaluk profil képét is megváltoztatták erre. Hasonló kampányt talált ki a Foxborough-i stadion névadója, a Gillette, akik egy photoshopolt képen borotva habbal takarták le a nevüket. A FIFA egyébként a Deluxe Company és a Awesome Alive ügynökséget bízta meg a feladattal, hogy a helyszíneken eltakarják a nem kívánatos logókat. A New England Patriots stadionjában volt elég munkájuk, ugyanis mind a 64146 széke rajta van a Gillette neve, amiket egyesével kis kék ragasztószalagokkal takartak le. Egyébként az ide tartozó alkotásokat, képeket meg lehet nézni az interneten is. Érdekes történet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, zárásként jöjjön még egy érdekesség a VB kapcsán. Az iráni válogatott kézzel írt üzenetet hagyott a Los Angeles-i stadion öltözőjében a Belgium elleni mérkőzés után. A csapat az üzenetben megköszönte Los Angeles-nek a vendéglátást, ami azért nagy szó, mert a csapat korábban hivatalosan is panaszt tett a foci VB szervezői által előírt korlátozások miatt. Büszkeséggel érkeztünk Los Angeles-be, becsülettel küzdöttünk és emetfővel távozunk. Köszönjük a vendéglátást Los Angeles, és köszönjük minden irániak, aki a szívét, lelkét és hangját adta 180 percen keresztül. A béke, tisztelet és barátság uralkodja minden nemzet között, szólt az irániak öltözőben hagyott üzenete. Irán válogatottjának VB szereplése már a torna kezdete előtt kérdéses volt Donald Trump Irán ellen, Izrael közösen indított háborúja miatt. A csapat végül csak korlátozások mellett vehet részt a VB-n, vagy vehetett. Az eddigi két mérkőzésük előtt két nappal szerettek volna megérkezni Los Angelesbe, hogy több idejük legyen a helyszínen készülni, de a FIFA megtagadta ezt a kérést. Az iráni futballszövetség szerint az ilyen korlátozások ellentétes azzal az elvvel, hogy minden résztvevő csapat számára egyenlő feltételeket kell biztosítani, és negatívan befolyásolhatják a csapatok felkészülési folyamatát. Donald Trump márciusban még azt mondta, hogy nem lenne helyén való Irán részvétele a VB-n. A játékosok biztonsága érdekében nem kéne elutazniuk, de azóta engedékenyebb lett ebben a kérdésben. Irán sport és ifjúsági minisztere Ahmad Danyamali március 11-én még kizártnak nevezte Irán részvételét a VB-n, de azóta a teheráni álláspont is puhult. Irán, Új-Zéland és Belgium ellen is döntetlent játszott eddig két VB meccsén, így az utolsó csoportkörben még kiharcolhatja a továbbjutást a csoportból Egyiptom ellen.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Például június 27-én szombaton 17 órától Pink Pino Picnic. Hagyd magad elvarázsolni Chris Lay elektronikus szettjei által. Öltöz pinkbe, kóstold meg a szakállas medvetrák füstös ételeit, amikhez tökéletesen illenek a boraink. Az esemény ingyenes. Pino Pince. Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak.

0: mindjárt folytatjuk ezt a hallgatókat Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel előtte. Már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban Magyarország területén. Holnap szerdán már egészen minimális esélye van futószápornak, és a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szélhozhat némi felfrissülést. A napsütést csak kevés fátyol és gomoly felé zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak. Csütörtökön már sehol sem várható csapadék, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Nyugaton és az ország keleti harmadán még több helyen lehet élénk az északi-észak-keleti szél. Hajnalban 12 és 20, napközben pedig 31 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken már 33-38 fokos forróságban lesz részünk, igaz a hajnali órák még többfelé hoznak átmeneti felfrissülést. A minimumok 13 és 20 fok között alakulnak, derült napos időben lesz részünk, keleten, délkeleten időnként élénk északi-észak-keleti széllel.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig a mikrofonnál ült és néha beszélt Süveges András. Folytatjuk azon a dalokkal, és persze majd a műsorvezetőkkel. Én legközelebb holnap jövök reggel 6-kor, kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, alsz.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Hétvégén tetőzik a kánikula. Szombattól harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobta a Pride zászlókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Július 14-ig még megköthetők a Széchenyi kártyaprogram június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hitelkérelmek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívta fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a múlt héten közölte, hogy módosítja a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A beruházási hitelek, a mikrohitelek és a leasing konstrukciók esetében ugyanakkor megmarad a korábbi fix 3%-os kamat. Azonnali válaszcsapással reagál Moszkva, ha támadás éri a nyugati országok területéről, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva megvédi magát. Közben a védelemért felelős uniós biztos szerint Ukrajna fölénybe került harctéren Oroszországgal szemben, és a modern drónok egyre hatékonyabban fékezik meg Moszkva előrenyomulását. Hozzátette, a jövőben védelmi uniót kell kiépíteni az orosz fenyegetés ellen Ukrajna és az EU között. Elfogták azt a férfit, aki a Dunába dobálta a Pride zászlókat az Erzsébet hídról. Az 58 éves mogyoródi lakost rongálás büntettének gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség. A férfi beismerte a tettét, az eljárásban szabadlábon védekezik. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinált a szombati Pride felvonulásnak.
1: Az időjárásról.
6: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, A Tisza tó 25 fokos. A Kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Becker Bernadett, együtt tölthetjük ezt a szűk két órát, ma is tartsanak velem, hogyha tehetik, és ha velem tartanak, akkor hallhatnak Szent Iván éjszakájáról, mert hogy az jön hamarosan, mert mint hogyha éjszaka lesz, természetszerűleg, és ezen kívül is hasznos, érdekes információk, legalábbis bízom benne itt a 92-től, na és persze jó muzsikák.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt találják az áruházban. Az ügyelet 20 órakor indul és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása a külső Kátai út és a Jászberényi út közötti szakaszon. A munka tehát elkezdődött, egészen július 2-ig tart. A munkavégzés tervezett idejét az időjárási körülmények természetesen befolyásolhatják. A munkálatok alatt a munkavégzéssel érintett kerékpár útszakaszokon időszakosan és ideiglenesen teljes lezárásra kell készülni. Kérik a lakosságot és a kerékpárúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Tehát elkezdődött a Széchenyi úti kerékpárút felújítása, a külső Kátai út felől haladnak a Jászberényi út felé.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ma van, helyesebben hát ma lesz Szent Iván éjszakája, június 23-áról 24-ére virradó éjszaka a nyári napfordulóhoz legközelebb eső ősi ünnep a pogánykori hagyományokból fennmaradt a keresztény kultúrkörben Keresztelő János neve napjához kötődő jeles nap. Főszimbóluma a tűzugrás, melynek tisztító, gyógyító és termékenység varázsló erőt tulajdonítottak. És hogy milyen hagyományaink vannak nekünk ennek ehhez az éjszakához kapcsolódóan, vagy az estéhez, nos, hamarosan arról is szó lesz majd.
1: Hely információk első kézből. Szeglőd Rádió, a közös ismerős.

Ma van a Szent Ivánéi tűzgyújtás napja, június 24-e előestéjén volt a szertartásos tűzgyújtás legfontosabb időpontja, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat elűzzék. A más időpontokban gyújtott ünnepi tüzek népszerűsége nem vetekedhetett a nyári napforduló időpontjában gyújtott tűzzel. A tüzet azért gyújtják a falun kívül dombon temetőben, hogy a gonosz szellemeket, sárkányokat elűzzék. Ezért a tűzzel csontokat, szemetet égetnek, hogy nagy füstje legyen, mintha az ördögnek akarnának tömjénezni. A tüzet a lányok át szokták ugrani, ebből jósolnak férhez menetelükre vonatkozóan. A szokás a 16. században már általánosan ismert volt, szintén a 16. század óta ismert ez a szólás, hosszú, mint a Szent Iváni ének. Heltai Gáspár 1570-ben ezt írta: hallottam, hogy igen hosszú a Szent Iváni éneke, hogy az ördög megkezdvén el nem végezhette, a nem megfulladott rajta. A 19. század

0: Gábortól a magyar proverbium gyűjteménynek a szólást, a tűzgyújtás kísérő több részes, igen szép rítus ének sorozatra vonatkoztattatták, mely a Nyitra környéki magyarok közt volt ismeretes. Akárcsak a pünkösdödő ének ez is gazdag mítikus motívum kincseket ölel át. A Szent Iváni tűzgyújtáshoz sokféle hiedelem fűződött. Bot Péter feljegyzése szerint 1750-es években üszögöket vittek a gyermekek és felszúrták a káposztát. Káposztás kedben, hogy a hernyó a káposztát meg ne egye, vagy a vetések közé, hogy a gabona meg ne üszkösödjék. A tűzugrás alkalmából a tűzbe dobott gyümölcsek gyógyító erőt tulajdonítottak. Szokás volt mezei virágokból, füvekből koszorút kötni, és ezt a ház elejére akasztani tűzvész ellen.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Vissza még egy kicsit Szent Ivánéhez és a hagyományokhoz, de már határon kívül Európa számos országában nagy tábortüzeket gyújtanak ezen a napon. Nagy-Britanniában közösen várják meg másnap a napfelkeltét. A világhírű Stone Age-nél több ezer ember gyűlik össze ilyenkor és gyönyörködik a napfelkeltében. Sok országban a hajadon lányok virágból fonnak koszorút, Svédországban pedig 7 virágot szednek a lányok, amit este a párnájuk alá tesznek, hogy megálmodják, ki lesz a jövendő beliük, úgyhogy nagyon nagy változatosságok azért valljuk be, hogy nincsenek, mármint ahhoz képest, amilyen hagyományok itthon nálunk is kötődnek hozzá, bárhogy is egy különleges varázslatos este ez, bár talán mindegyik az.

Egy fontos információ, mert hogy közeli az esemény, hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne, pedig megbeszélésre várnak június 25-én, csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Most csütörtökön tehát 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermébe, bejárat a Szolnoki út felől. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Már is jön Lady Gaga, és a Dead Dance lezárja ez a dal az órát, helyesebben, amit a reklámok lezárják, hogy jöhessenek a friss hírek, és indulhasson a következő óra egy sérennel. Ez lesz a Sapphire.
1: FM 92.5 Egy létre. Egy jó.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Hétvégén tetőzik a kánikula. Átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb grippenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított média törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. Rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak, és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait.
1: Az időjárásról.
7: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, egy Sörönnel indult el az újabb óra, amiben már jön majd egy beszélgetés is, hogy miről szól, azt hamarosan elárulom, hogy milyen zenék szólnak addig, azt már is. Iron Mafia is, Follow the Flow, és a B oldal már is itt a folytatásban.

0: Nos, hát jöjjön az ígért beszélgetés. Bevallom őszintén, hogy nagy érdeklődéssel hallgattam azt a beszélgetést, már mindegyiket úgy szoktam, de ezt különösen nagy érdeklődéssel hallgattam, ami egy olyan szokásról szólt, az Egészségünkre című sorozatunk egyik részéről van szó egyébként, szóval egy olyan szokásról szólt, ami hát sajnos engem is érint, és nem túl jó szokás. És úgy gondoltam, hogy annyi hasznos és fontos információ van benne, nekem is, hogy ideje, hogy egy kicsit ismételjük a hallottakat. Jön tehát egy beszélgetés, amit Szatmári Gábor készített, állandó vendégével dr. Szabó Ivettel, a téma pedig a dohányzás.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 42. része. Szokás szerint most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni egy olyan témáról, ami hát engem is érint egy picit, majd erre rá fognak jönni menet közben, de mint előre jeleztem, a fő témánk ma a dohányzás, mint olyan lesz. Nagy szeretettel köszöntelek, Ivett, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Az első kérdés, te dohányzol?
3: Nem.
2: Nem? És soha az életben?
3: Soha az életben.
2: Meg sem próbáltad?
3: Megpróbáltam, sőt az én szüleim dohányosok.
2: No hisz.
3: Tehát van ilyen emlékem, de nem szoktam rá, hál' Istennek soha.
2: Na, hát hál' Istennek mondhatni, tehát több szempontból hasznos az, hogyha az ember nem dohányzik. Én sajnos a dohányosok közé tartozom, akárhogy is, de azért nem leszek olyan nagyon ellenzéki hozzáállású most nyilván a következő beszélgetésben.
3: Inkább konstruktív kérdező, vagy szkeptikusságot képviselt, kérlek, az mindig előre visz.
2: Igen, na de most egy abszolút olyan kérdés jön, ami nem tartozik egyik témakörbe sem, de a dohányzáshoz igen, mert hogy mióta dohányzik az emberiség?
3: Hát most itt utána néztünk a műsor előtt, és Amerikából jött ez a csodálatos szokásrendszer és ez a növény, és hát 6-8 ezer évvel ezelőtt már használták a dohánynövényt.
2: Igen.
3: És Kolumbusznak köszönhetjük ezt a felfedezést is, hogy Európában itt van velünk.
2: Igen, igen. Hát az jó pár növény érkezett Amerikából, hát többek között a dohány is, és itt Európában is aztán úgy szépen elterjedt ennek az élvezete. Rájöttek, mert hát mitől is van ennek élvezeti értéke igazából?
3: Hát ebben nincsen személyes tapasztalatom. Olyan tapasztalatom volt, hogy amikor én megpróbáltam, ez nagyon rossz élmény volt.
2: Aha.
3: Tehát szerintem van a dohány, és akkor a dohányzásnak a káros hatásai, meg van egy függőség, amivel beszélnünk kell.
2: Pontosan.
3: Úgyhogy amikor így mi a dohányzásról beszélünk, mindig ezzel a kettős szemlélettel szemléljük ezt a témát. És tehát ahogy mi a jó a dohányzásban, valószínűleg itt a függőségek témakörét, hogy miért alakul ki ez a mechanizmus, hogy miért jó érzés, mi ez a jó érzés, ez valószínűleg már egy ilyen sóvárgásnak a kielégítése is, mint olyan szerepet játszik. Összetett része van egy nikotin függőség, amihez lehet így hozzászokni, eleve a rituálé, már mint a cselekvés, hogy valakinek
2: ez is hozzátartozik, igen.
3: Van egy közös szerepe, hogyha az én barátaim dohányosok, és mi mindig együtt dohányzunk, akkor ezt tudat alatt is összekötjük. Illetve, hogy alapvetően is ez már a függőségek témája, hogy egy stresszlevezető, szorongás csökkentő, és egy jutalmazó mechanizmuson, ugye a dopaminerg rendszer gyakorlatilag ezt a kettőt szolgálja ki. Úgyhogy ezeket tudnám odahozni, mi a jó ebben kérdéskörhöz.
2: Igen, de ez ugye már tulajdonképpen a pszichológia témakörét súrolja, sőt, benne is van nyaki.
3: Ez egy szokás.
2: De mi ez a nikotin tulajdonképpen?
3: Ez egy stimuláns, ez egy pörgető dolognak lehet felfogni.
2: És ez másban nincsen, akkor ezek szerint leginkább csak a dohányban
3: meg
2: található.
3: A leszoktatáskor használt nikotin tapaszban.
2: Jó, hát persze, az már egy készítmény.
3: Ez már egy készítmény, igen, és ugye pont azért, mert ehhez is hozzá lehet szokni, ezért a leszoktatás kapcsán, vagy a leszokás segítő dolognál, vagy sprét, vagy rágót, vagy tablettát, vagy ilyen tapaszokat lehet használni, és ajánlottak is ezeknek a használata, mert a sóvárgást, meg ezt a nikotinészséget csökkenti.
2: Igen.
3: Ugye maga a függőséget is ez alapján szoktunk, hogy amikor föl kell az ember reggel, és hogy rögtön rá kell gyújtani, vagy eltelik 30 perc, vagy egy óra, vagy akár egy délelőtt is, hogy rá kell. Ez alapján szokták skálázni ezt a függőséget, hogy milyen mértékű ez a nikotinsóvárgás. De alapvetően ezt egy stimulánsnak mondjuk, tehát élénkít, javítja a koncentrációt, és alapvetően...
2: Tehát tulajdonképpen jó hatásai is vannak valahol, idézőjelben mondom.
3: Hát, mint hogyha mondjuk egy energiaitalnak lehetne jó hatásait mondani, mint hogy élénk.
2: Vagy akár egy pohár bornak.
3: Ugye ez mindig igen, megint, persze. Hogy mi a célunk vele. Uh-huh. Tehát, hogyha egy olyan állapotban a célunk az élénkítés, hogy valaki nagyon fáradt, energiátlan, depresszív, nem tudja elkezdeni a munkáját reggel, és én akkor még adok neki koffeint, meg nikotint, akkor lehet, hogy a rövid távú haszon az mérhető, de hosszú távon nagyobb károkat okoz.
2: Igen, igen. És ugye a nikotin mellett azért szoktak beszélni nagyon sokat a kátrányról, ami majdhogy nem károsabb, mint a nikotin.
3: Hát igen, a nikotin azért egészséges embereknél, akiknek nincsen szívérendszeri betegsége, mert ugye itt azért a vérnyomást emel, szívfrekvenciát tud igen. fokozni, a maga a nikotin. Tehát egy bizonyos dózisig nem kell számolnunk mellékhatásokkal, bizonyos dózis fölött igen, de nem a nikotin szokta jelenteni a központi károsító, egészségkárosító részt, hanem a kátrány és a mindenféle egyéb füsttermék az igen. égés során felhalmozódó. És ez az, ami ugye az érfalat károsítja, kifejezetten károsítja, és onnantól kezdve az érelmeszesedés, és aminek a végeredménye az infarktus, a stroke, és bármilyen érszűkületes, igen. mondjuk az alsó végtagi ütő érszűkületeknél, tehát gyakorlatilag ahol erünk van, azt mind károsítja, uh-huh. és ez csak az érrendszer. Azt azért tudnunk kell, hogy a megelőzhető halálokok világszinten, az első számú felelőse a megelőzhető halálokoknál az a dohányzás.
2: Igen, igen. No, de ennek is ugye több fajtája is van. Ugye régebben is voltak a normál cigaretták, bár gondolom, hogy annak idején több ezer éve inkább a pipázás-szerű dohányzás terjedhetett el, mert akkor nyilván nem tudták még ilyen kis vékony papírokba sodorni a dohányleveleket. Pipázás, dohányzás, a pipások még régen, még gyerekkoromból is emlékszem, hogy mondták, hogy ez sokkal egészségesebb, mert nincs benne a papír, és akkor nincs annyi kátrány. És
3: nincs ilyen, hogy egészségesebb. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont, hogy leszögezzük. A dohányzás és a dohány termékek fogyasztása minden esetben káros.
2: Akkor is, hogyha most itt vannak ezek a legújabb elektromos cigaretták. És...
3: az is, és sőt, függetlenül attól, hogy ez hevítésen alapul, ha ott van az aroma része, akkor az azért.
2: Igen.
3: És ez tüdőbetegségeket alakít ki. Hát, rengeteg felvételt, uh-huh. minden kongresszuson, ahova járunk, és van mondjuk tüdőgyógyászati szekció, akkor ott rögtön felvetítenek olyan CT felvételeket, ami ezek a hevített elcigik kapcsán készült képek. És ugye az a baj, hogy ezzel nem csak az a baj, hogy ez is káros, sőt, tüdőgyógyászok azt mondják, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egészségesebb, semmi esetre sem, és nincs vele több 10 éves tapasztalatunk.
2: Igen, igen.
3: Tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz mondjuk egy ilyen dohányos tüdővel 10 év múlva. A klasszik dohányzásnál nem látjuk, mert ugye ott meg a tüdő daganat, illetve a krónikus tüdőbetegségeknek az első számú rizikója a dohányzás.
2: Igen, igen. Most megint egy személyes példát hozok, vagy családi példát pontosabban. Édesapám fiatal korában rákapott a cigarettára, de már fiatalon, mondhatni 33 éves korában letette, 1968-ban történt mindez, és aztán hosszú ideig hozzá sem nyúlt, majd amikor, hát sajnos én is, és a testvérem is rákapott a cigire, ugye hát látta, hogy mi dohányzunk, időnként előfordult olyan, de tényleg nagyon ritkán, mondjuk, hogyha mi már ki is repültünk a családi fészekből, de azért elmentünk egy vasárnapi ebédre megköszönteni őket, vagy egyáltalán csak úgy hazamentünk, vasárnapi ebéd után, no, hát van egy cigitek, kérdezte apu, meg is lepődtünk rajta még eleinte, és akkor szépen rágyújtott, és szépen elszívott egy 100 cigit, előfordult, hogy 2 is, de aztán hónapokig megint hozzá sem nyúlt, és ezért én nagyon irigyeltem őt, hogy ő ezt meg tudta állni, hogy egyáltalán nem kapott rá vissza soha, hanem úgy időnként több hetente, vagy tényleg évente mondjuk elszívott 800 cigarettát körülbelül. Ez még azért nem olyan veszélyes dózis, én azt hiszem, ugye?
3: Hát megint mihez képest, ugye? Tehát, igen. hogy a láncdohányoshoz képest ez egy óriási előny, hogyha valaki egy igen. évben ennyit fogyaszt, ugye? Hogy milyen mértékű a súlyossága a dohányzásnak, ezt a dobozévvel szoktuk mérni,
2: igen.
3: ami azt jelenti, hogyha valaki egy nap egy doboz vagy 20 cigarettát szív el, uh-huh. és ezt mondjuk egy éven keresztül, akkor tehát ez alapján
2: hát
3: számoljuk
2: be 365-tel, szökőjében 366-tal.
3: És ebből lehet kikalkulálni uh-huh. azt, hogy mi az, ami már kifejezetten súlyos, és ebből lehet satszolni a szövődményeket, de ha valaki mondjuk láncdohányos, annak egy jó pozitív példa lehet ebben az esetben mondjuk édesapád, aki ezt így meg tudta állni, és csak alkalomszerűen gyújtott rá, de semmiképpen nem mondhatjuk egészségesebbnek annál, aki egyáltalán nem gyújtott rá, és itt azért a passzív dohányosoknak a szerepét is, meg a...
2: Hát a passzív dohányosok ugye általában elszenvedői az aktív dohányosoknak, és az aktív dohányosok pedig legyenek szívesek annyira intelligensek lenni, hogy ha már rágyújtanak, akkor ezt tegyék úgy, és olyan helyen, ahol nem zavarják azokat, akik abszolút nem élnek ezzel.
3: Igen, ezért, és ez nem csak egy illemtani dolog.
2: Nem bizony.
3: Hanem például a szájüregi daganatoknak, vagy a gégerák a rizikója, az például sokkal nagyobb a passzív dohányosok körében. És ugye ez ugye nem merül ki abban, hogy akkor nem fújom az illetőre a cigit, hanem azért egy légtérben közel van, vagy a ruhán keresztül. Igen. És akkor itt van a szerepe mondjuk a dohányzó szülőnek, mondjuk a gyermeke. És hogy tehát, hogy azt gondoljuk, hogy így mondjuk így nem ártunk, de hát a bőrünkön, a ruhánkon levő, vagy mondjuk a függönybe, vagy mondjuk, hogyha így egy légtérben van, azért az is tud károsító lenni. És nagyon sok olyan része van, amiről még nem tudunk.
2: Mit tud az orvostudomány segíteni ebben? Hát nyilván, hogyha már kialakult egy betegség, akkor erre megvannak a módszerek, de például a leszokásban tudtok segíteni?
3: Az első kérdésnél maradnék csak egy mondatig, hogy amikor hozzánk kerülnek dohányzás következményeiben betegek, azoknak 99%-a nem visszafordítható. Tudni kell azt, hogy ezt azért megelőzi egy 10-20-30 éves előzmény.
2: Ugyan.
3: Tehát, hogy ez a dohányzás az nagyon ritka esetben allergiás reakcióktól eltekintve okoz rövid távon problémát, hosszú távon okoz problémát, akkor viszont minden második dohányzó ember a dohányzás következtében fog meghalni.
2: Jaj.
3: Tehát ez egy fontos dolog, fontos és súlyos következmény, kivételek mindig vannak, nem erősítik a szabályt. A kivételek azok kivételek, és abból ne általánosítsunk, mert nagyon rosszul fogunk járni.
2: Jó, mert vannak, akik jobban tolerálják, tehát nyilván ebben sem vagyunk egyformák.
3: Nem vagyunk egyformák, de szerintem önbecsapás, ha ezzel nyugtatjuk magunkat. És nagyon sok minden kell ahhoz, nyilván a dohányzás az egy rizikófaktor, de alapvetően nem tudjuk kikompenzálni, ha mondjuk

0: tetszett egyébként.
1: És a legfontosabb pedig maga a dohányos, akiben esetleg megszületik ez a döntés, hogy na jó, most már akkor elég volt, leteszem.
0: Igen, és azért nehéz, hogy valaki eljusson eddig, mert olyan kor kellene kapcsolni, amikor még nem vagyok beteg.
1: Hát,
0: mert ugye aki mondjuk infarktust kapott, általában a rehabilitáción pikpak leteszik a cigit.
1: Na jó.
0: Aki az első kemoterápiáját vagy sugárterápiáját üli végig mondjuk egy onkológián, nagyon-nagyon sokan vannak, elképesztően sokan vannak, akkor ők is le tudják. Tehát mi a motiváció?
1: Igen.
0: Olyankor, amikor még nincsen problémám, és akkor legyen motiváció, hogy eljussak addig, hogy ez káros nekem, ezért szokott lenni ez a nehézség, hogy megszülessen ez a belső indítatás, hogy nekem ez nem jó. Az egy jó dolog szokott lenni az ára, és az anyagi vonzata ennek.
1: Ajaj.
0: És ha mondjuk az ember eljátszik azzal a gondolata, hogy mi mindenre küldhet, néha mondjuk fél évig nem költene.
1: És azt félretenni. Volt ilyen ismerősöm, itt Cegléde, nem mondom, meg nem hatalmazott föl rá, de egyébként egy közismert ceglédi ember, aki jó pár éve, évtizede már letette a cigarettát, és akkor megfogadta, hogy minden nap a cigaretta árát beleteszi egy perselybe. Beletette, és aztán x hónap után bontotta ki a perselyt, és megdöbbent, hogy mennyi pénz van benne, és milyen sok minden jó dologra így lehetett van. Ezt fordítani.
0: Így bizony, van, de igen, akár igen. Bizonyos embereknél ez egy nyaralás árát is összehozhatja. Úgyhogy nagyon sok előnyt lehet. Nyilván fontos az, hogy nekünk mi a fontos. Lehet ez is egy, tehát hogyha anyagi motiváció van, vagy egy jutalmazás, hogy oké, akkor, hogy ezt félreteszem mindig, akkor nyáron ebből el lehet menni nyaralni, vagy három havonta valami olyan programot szervezni, ami mondjuk az egészséget szolgálja.
1: Na, hát az biztos, hogy a témát nem zártuk le, a műsort viszont le kell zárnunk, de hát lehet, hogy még csak a kettős pontot tettük ki, és ami utána következik a sok-sok lényegi dolog, még arról még lehet, hogy érdemes lesz beszélgetnünk. Igen. Akár a következő részben, akár később, bármikor, de ezt a témát még azért vegyük elő.
0: Szerintem is, és lehet esetleg olyanokról beszélni, hogy milyen tanácsot vagy tippet adnánk, hogyha valaki ezen gondolkozik, jó. Hogy hogyan álljon neki egyáltalán, vagy mit tehet, mire készüljön föl esetleg.
1: Legyen úgy. No, hát köszönjük szépen ezt a sok értékes gondolatot, és akkor így folytatjuk majd a 43. részben egészségünkre című sorozatunkat. Ez volt tehát a 42. Dr. Szabó Ivettnek köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula jezsuita gimnázium 100 fős magisz kórusa. Madein Hungária musical két felvonásban Lovai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes. Adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Madein Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadságtérre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztráció@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadságtéren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Első ősonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarávas Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szelén Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Patika Plusz gyógyszertár, az ügyeletes Patika a Malomtószél 30 szám alatt találják az áruházban. Az ügyelet 20 órakor indul, és 22 óráig tart.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

Ennyi volt már a részemről az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel, vagy fogalmazunk inkább úgy, hogy Becker Bernadettel is rádiózhattak, ha ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket erre a figyelemre. A következő két órában Vörös Nándi számít, jön a Ceglét hangja. Holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig terveim szerint holnap este újra érkezem, addig is viszont hallásra.

0: Hétvégén tetőzik a kánikula, átalakul a közmédia intézményrendszere. Újabb gripenek érkeztek a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűző napot és mindenki fokozottan figyeljen egymásra. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Két újabb Gripen repülőgépet kapott a Magyar Honvédség. A vadászgépeket a kecskeméti légibázison fogadták. A Svédországból érkezett repülőkkel 18-ra nőtt a magyar légierő Gripen flottája. A Krímre vezető vasúti hídra mért csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigeteljék az orosz ellenőrzés alatt álló területet, tették hozzá. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben. A Šibenik, Knin, Istria, valamint Vukovár Szerém megyében érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhet amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresen kapnak bombafenyegetéseket különböző közintézmények. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci szimbapatakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tóth Szántai József, a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvízelvezető rendszer helyett a szimbába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jobb esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0630 5 92 92-ös SMS számon, vagy pedig az e-mail címünkön kívánság@ceglidradio.hu, és van egy Facebook elérhetőségünk is, facebook.com/ceglidradio. Itt is jöhetnek az üzenetek, ez a legkevésbé használt formula, de azért itt is néha jön üzenet. Leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni, hogyha ilyen magyar tanulul fogalmazhatok. A lényeg az, hogy ma is van egy kérdésünk, ami nem más, mint hogy volt már kivételes élményben része? Ismerős lehet a téma, nem csodálkozunk, mert már 3 alkalommal is szó volt erről a témáról, de úgy látszik, hogy a ceglédieknek és környékbelieknek még mindig van elmesélni való sztoria, mert hogy legalább 5-6 üzenet bent maradt a legutóbbi adás alatt, megérkeztek, de már beolvasni nem volt időm. Ezekkel kezdünk, és persze mondom, írhatnak új üzenetet is a 0635-925-925-ös SMS számra vagy az e-mail címünkre, de azért ma már igyekszem lezárni ezt a témát, úgyhogy ha még bárkinek bármilyen sztoria van elmondandó, tessenek szólni vagy kézzel inteni, vagy legalábbis küldjenek nekünk üzenetet. Megyünk is, óvodás voltam, a csoporttal sétáltunk a kisvárosunk főutcáján, le volt zárva az út. Kiderült miért? Egyszer csak egymás után vagy 20 amerikai tank vonult végig rajta. Már ettől elámultunk, de aztán megálltak. Az egyikből kiszállt egy katonai felszerelésben lévő nő, odajött hozzánk, adott egy igazi amcsi csokis kekszet és $1 mindenkinek. Óriási élmény volt, még a 90-es években történt, a dollárt azóta is őrzöm. Hát igen, főleg óvodásként ez nagyon nagy élmény lehetett, egyszer csak tankok jelennek meg, azért meg is lehetett volna ijedni ebben a szituban, de szerintem a csoport azt pontosan tudta, vagy hát a legalábbis az omonő biztosan tudta, hogy készül valami és szándékosan mentetek ti oda, de azért ez meglepő lehetett, köszönjük szépen. A következő üzenetünk, szerepelhettem a kedvenc színészem Johnny Depp filmjében csupa véletlenek folytán, úgy, hogy egyik héten még Hollandiában takarítok, és minden nap kb. Sírhatnékom van, mert elvesztettem a jó állásomat, és ez az opció maradt átmenetileg. Majd hazaugrok egy Hollywood Vampires, Alice Cooper és Johnny Depp bandája, teszi hozzá az üzenetküldő, koncertre Budapestre, ami végül elmarad, de ott megismerek egy filmes szakmában mozgó csajszit, akivel aztán bekövetjük egymást Instán. Majd pár hétre rá ír nekem, hogy egy castingos barátja felfigyelt az Instámra, és szerinte statisztálhatnék. Így jelentkezek, és Depp beválaszt a filmjébe, írja nekünk hanga. Hát ez igen csak komoly kaland. Elmarad a koncert erről. Emlékszem egyébként, cikkeztek is annó, hogy elmarad ez a koncert. Azóta azt hiszem, hogy már voltak még egyszer. Nem is olyan ritkán jár ide Alice Cooper és Johnny Depp bandája. Viszont az, hogy a filmbe is bekerülsz utána az elmaradt koncertért, azt hiszem, hogy ez kárpótolhatott, kár, hogy a többi rajongót nem. Viszont nagyon köszönjük a történetet, és ha önnek is van hasonló sztoria, tehát olyan kivételes élmény, ami nem azért jött létre, mert kifizette, volt rá pénze, és befizetett valamilyen kalandra, hanem szerencsés véletlenek folytán alakult így, akkor azt küldje el nekünk 0635 925 925-ös.
1: Ceglédrádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, ahol a kérdés ma nem más, mint hogy volt már kivételes élményben része. Nem olyan élményeket keresünk, amit ki lehetett fizetni, hanem olyanokat, ami mondjuk egy véletlen folyamán úgy alakult, hogy valakihez közel került, vagy egy álma teljesült, vagy ilyesmi, és már több alkalommal találkozhattak ezzel a kérdéssel, ma viszont tervezzük lezárni ezt a kérdéskört, úgyhogy egészen új üzenetek lesznek, ha csak nem hallanak még ezután valamilyen ismétlés, mert azért mondjuk hétvégén például előfordulhat korábbi adások ismétlése ebből a témából is, de én a mai alkalommal tervezem lezárni ezt a témát, úgyhogy a kivételes élményeket a 0630-592-95-re még elküldhetik. Következő üzenetünk nem annyira nagy dolog, de akkoriban jártam én is kezelésekre, amikor Revicki Gábor ugyanoda. A szüleim kísértek mindig, csak egyszer találkoztunk vele, de akkor apukám odaköszön neki vidáman. Jó napot kívánok, művész úr! Revicki úgy tűnt, mint azon gondolkodna, hogy ismeri az apámat, amiért ilyen vidáman ráköszönt, aznap még egyszer találkoztunk vele, akkor már ő köszönt előre. Ez egyébként apróság, igen, de ez is milyen jól tud esni, és remélem, hogy mindenki jól van a történet után is. Munkából adódóan járok sportmeccsekre. Amikor épp valami lightos meccs van és alig kell valamit csinálni, beülök a szabad skyboxba és nézem a meccset, közben eszem iszom, belegondolva más ezért súlyos összegeket fizet, nekem fizetnek azért, hogy itt legyek. Ezt Kristóf írta nekünk, és köszönjük szépen, ez is remek sztori, hogy olyan helyekre jutsz be a munkád által, ahova más nem, vagy csak komoly pénzekért. Nemzeti Bankban dolgoztam az ezredforduló idején, itt sokszor láttam belülről, sőt néha egy-egy csoportnyi látogatót is kalauzoltam, amikor még ezen bejárás keretein belül még a posta, takarék, pénztár épület is látogatható volt így. Szerintem valahol megvan még az idegenvezetős nyakpesszem. Ez is tök jó, nagyon köszönjük. Egy rövid üzenet, ami SMS-be jött, voltam egy vezetett túrán a Roland Garros stadionban, bevittek magába a stadionba is, öltözőkbe, sajtószobákba, stb. Írja nekünk Marcsi, ez is tök jó lehet, hát az akkor még jobb lehetett volna, hogyha maga a bajnokság is zajlik. Ugye a francia nyílt teniszbajnokság a Roland Garros, és amelyik összefutna ott Rafael Nadallal, vagy ilyesmi. Hangosítottam Somlót. Egy gímében dolgoztam rendszergazda oktatástechnikusként, és minden évben volt egy évzáró koncertje a kórusnak. Általában egy diákcsapattal dolgoztunk a technikán, akkor én hangosítottam, mert pont akkor alakult egy új generáció. Az egyik évben az LGT számait dolgozták fel, Somlót meghívták díszvendégnek, de úgy volt, hogy nem énekel. Aztán az egyik szóló szám közben ledurrant a biszti az egyik oldalon, totál zavarba jött, az amúgy végzős srác. Így újrakezdte, Somló pedig felajánlott, hogy akkor vele énekli. Sluszpoén a srácot én vittem haza utána, mert egyfelé laktunk az anyukájával együtt. Az anyukája megkérdezte az autóban, hogy mit fizetett nekem a Norbi azért, hogy a Somlóval énekelhessen, de hát semmit. Na, ilyen véletlenekre voltunk kíváncsi a kedves hallgatók, tökéletes a sztori, egyszer csak Somló Tamás megjelenik egy gimnáziumban, szóval elképesztő, és nagyon szépen köszönjük. Ha önnek is van hasonló élménye, még elküldheti a 0630-592-95-re, vagy a kívánság kukat cegledradio.hu-ra. Várjuk szeretettel az üzeneteket.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.

Kedves hallgatók, folytatódik a Ceglét hangja a már jól ismert kérdéssel. Volt már kivételes élményben része? És hogyha volt, akkor elküldheti nekünk a 0635-925-925-re, vagy a kívánság kukat cegledradio.hu-ra, persze ékezetek nélkül. Mármint az üzenetben legyenek ékezetek, csak a címben ne legyenek, az a lényeg. És a lényeg az, hogy ezt a kérdést már többször elővettük, de ma utoljára, úgyhogy mindenki írja ki magából, ami még esetleg benne van. Imádom az autókat, fogalmaz a következő hallgatónk, és pont az egyetemi éveim elején nyitott egy új szalont egy automárka Budapesten. Ugyanekkor az egyetemen pont volt a valamilyen kezdeményezés, amelynek keretében az egyetemi hallgatóknak ilyen lehetőséget vagy hubot biztosítottak arra, hogy megvalósíthassák ötleteiket. Bedobtam, hogy nem akarunk-e autóreklámot forgatni, amire ők rábólintottak, hogy miért is ne. Mivel bizonyos mértékig szinesztéziás vagyok, hangot képekkel, színekkel kötöm össze, így a reklámötletet 3 perc volt megírni, vázolni. Próbáltunk a márkához kapcsolatot keresni, nem sikerült, végül olajcserére jelentkeztünk be, és oda, csatolmányba feltöltöttük a levelünket. Erre kb. Rögtön jött a válasz, hogy továbbították a márkaigazgatónak. 3 héttel később a márkaigazgatóval tárgyaltunk, majd 3 hónap múlva már forgott az első reklámom, melynek főszereplője egy modell, valamint az X-Faktor dobogós énekese volt. Ez indított el a pályámon, szürreális élmény volt, hogy előző évben érettségizel, most meg már reklámot tervezel. Hát ezt elhiszem, egyébként Ádámtól kaptuk az üzenetet. Az a nagyon durva, hogy ez az üzenet úgy, ahogy van, bekerülhetett volna a pillangó hatásos dologba is, mert hogy volt egy olyan műsorunk nem olyan régen, hogy a saját életében tapasztalta pillangó hatást, hogy egy kis dolog elindul valahol, aztán valami nagy lesz belőle, mint például, hogy most a pályáján elindította a kedves hallgatónkat. Ez az apróság. Menjünk tovább, részt vettem az egyik utolsó nemzetközi úttörő táborban 1989-ben az NDK-ban. 3 hónappal később leomlott a berlini fal, 2 hetet töltöttem ott, és nagy élmény volt, hogy 5. osztály után részt vehettem. Nem az úttörőség miatt, hanem mert járhattam Wartburgban, Erfurtban, Jenában és Gotában. Remélem jól mondtam a neveket, köszönjük szépen az üzenetet. Annyira nem extra, nekem mégis különleges, bár morbid élmény volt. Voltam pár híres ember halálának a helyszínén, név szerint Kennedy elnök, Tupac, Martin Luther King és Elvis Presley. Hát ez se semmi, ha egyáltalán Elvis Presley tényleg halott. Ugye mondják, hogy Elvis még mindig él, lassan 100 körüli éves lehet, nem tudom pontosan, de akár még élhet is. Fizikailag meglennének az esélyei rá, de ezt nem tudjuk pontosan, mert hogy elvileg eltűnt. De ezek szerint valaki

0: halál helyszínén járt, szóval akkor meg mégsem. Kedves hallgatók, az a lényeg, hogyha volt kivételes élményben részük, küldjék el nekünk 0635 925 925. Ebben az órában még egyszer visszajövünk, de áll rendelkezésünkre egy teljes második óra, amikor szintén ez lesz a témánk, tartsanak velünk!
1: Helyi információk első kézből! Cegléd Rádió, a közös ismerős!

0: Különleges élményeket várunk a mai Cegléd hangjában, nem először, egészen pontosan ez a negyedik alkalom, hihetetlen, hogy a ceglédiekkel és környékbeliekkel ennyi minden történt, de van még üzenetünk bőven, de a mai alkalommal azért igyekszünk lezárni ezt a témát, tehát volt már kivételes élményben része, ha igen, küldje el 0635 925 925-ös és kívánság@ceglédradio.hu, SMS-t vagy a második elérhetőségre e-mailt várunk, és persze nem kötelező elküldenie, csak ha van kedve, vagy szeretne eldicsekedni valamivel. Diabétesz miatt a Bátor tábort képviselve szerepeltem egy nemzetközi adománygyűjtő konferencián, Hole in the Wall alapítvány Londonban. Én jelentettem be Keira Knightley-t a színpadra, rajta kívül még James Blunt-tal fotózkodtam, a színpadról láttam még pár gazdag embert, akit még felismertem, az Boris Becker volt. Hát egész komoly hármas, azt hiszem, hogy én is fotózkodnék velük, hogyha megtehetném, irigyellek. Nevet nem kaptunk az üzenethez, de nem is feltétlenül kell az nekünk. Londonból hazafelé pont úgy szállt fel a repcsim, amikor a Guy Fawkes napi tűzijátékot elkezdték fellőni, kb. Minden városban 7-8 körül. Felülről néztem az összes tűzijátékot, ott jáncoltam az ablakban, amíg el nem hagytuk a szárazföldet. Az egyik steward annyira együtt örült velem, hogy hozott egy kis pezsgőt is ajándékba. Ide nekünk Marci. Hát ez is nagyon komoly lehet, pont így jön ki a dolog, ez nem volt szándékos, de egy teljesen nagy véletlen, és hát igen, azért fölülről megnézni egy tűzjátékot, vagy hát igazából többet, az nagy élmény lehet, gratulálok. Egy barátnő meghívott magához egy hónapra a spanyol tengerpartra, pont végeztem az egyetemmel, illetve felmondtam a munkahelyemen, amit mellette végeztem, és hát így kimentem. Az összes költségem a repjegy volt, mert a szállást és a kaját intézte, még most is alig hiszem el, hogy lehetőségem volt egy hónapig minden nap a tengerben fürödni, írja nekünk Eszter. Hát gratulálunk hozzá, tök jó és sok ilyen barátnőt mindenkinek. Bejutottam a szegedi csillagbörtönbe, és nem rabként. Para amúgy, ki vannak téve a fotói azoknak a börtönőröknek, akiket a rabok öltek meg. Hát ez mondjuk így nem sokat segít a látogatókon, de mármint, hogy nem lennék nyugodt, azért azt elmondanám. A szegedi csillagbörtön mellett, a Sing Singben, én többször voltam bulizni, én ennyit tudok felmutatni, de találkoztam James Abélával, a kedvenc DJ-mmel ott, azon a helyszínen, és sok hely másik helyszínen is már többször. Közös képünk is van, természetesen beszélgettünk is, úgyhogy hát igen, nekem ennyi a szegedi csillagbörtönnel kapcsolatos élményem, hogy buliztam mellette. Tájfutó voltam kb. 35-40 éve, és Egerszalókon voltunk, ahol a természetes, nem kiépített meleg forrást találtunk. Valamivel később osztálykirándulóson voltunk, és elmentünk oda megint az osztállyal is, akkor már úgy nézett ki, kezdik kiépíteni. Nemrég megnéztem az interneten, és teljesen más, mint az a régi hely, amire évtizedekkel ezelőtt emlékszem. Persze tudom, mások is láthatták az eredeti állapotban, de olyan érdekes volt, sosem volt ott senki rajtunk kívül, amikor én arra jártam. Egyébként nekünk is volt egy ilyen helyünk, a ceglédiek biztos tudják, hogy Törtelnél volt egy, hát mi melegkútnak hívtuk, ugyanilyen meleg forrás, ami kitör a földből, és tulajdonképpen ott egy kis medence is kialakult, és abban jártunk rendszeresen oda fürödni fiatalként. Azt hiszem már nincs meg ez sem, de jó emlékek kötnek ahhoz a helyhez meg bulihoz. Volt már kivételes élményben része ez a Cegléd hangja kérdése, a következő órában is ezzel foglalkozunk, és folytatjuk is néhány zene meg a hírek után. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, ami azt is jelenti, hogy már 8. órája foglalkozunk a kérdéssel, hogy volt-e már kivételes élményben része. Bizony, ez már a 4. adás, de ez az utolsó ebből a témából, de hát ennyi üzenetet kaptunk, most mit csináljunk? Ennyi érdekes dolog történt a ceglédiekkel és a környékbeliekkel. Mindenki nagyon jó sztorikat ír. Van egy nagyon rövid üzenet. Ausztriában nyertünk 10 napos full extra síutat. Nincs semmi extra név sem, meg nagyon hosszú bőlére engedés, hanem csak leírta nekünk a kedves hallgató, és hogy ne osztanám meg önökkel, ezek szerint tényleg hétköznapi emberek is nyerhetnek ilyen utakat, mindig csak elképzelés az, hogy valaki ezt tényleg megnyeri, de mi is lehetünk azok, nem én, de mások igen. Aztán egy másik üzenet, egyszer egy pókerversenyen nyertem egy utat Las Vegasba teljes ellátással, és egy World Series of Poker versenybe lépőt egy 1000 dolláros versenyre. Nyilván a versenyt nem nyertem meg, de egy csodálatos utazást kerekítettünk belőle a barátnőmmel, és bejártuk Las Vegast, elejét és San Francisco környékét is. Elejé az Los Angeles, csak hogy mindenkinek meglegyen így is. Hát ez is nagyon jó sztori, és ha önnek is van ilyen, akkor a 0635-925-925-re még elküldheti, vagy a kívánságkukac@ceglidradio.hu-ra, hogyha e-mailben küldenék. De mondom, mindenki férjen bele ma, mert további adás már nem lesz. 2010-ben a Nobu nevű helyen dolgozott egy ismerősem. A családommal voltunk ott vacsorázni, mikor az ismerősem szólt, hogy figyeljük a konyhai bejáratot, mert vendégek érkeznek hamarosan. Fél óra múlva besétált Brad Pitt és Angelina Jolie. Udvariasak voltak, köszöntek nekünk és beültek egy elzárt részre vacsorázni, semmi felhajtás, észre sem vettük volna őket, ha nem szólnak, jó arcok. Hát én is azt gondolom, hogy azok ugye már nincsenek együtt, de attól még akkor lehettek egymásra is, meg mindenki másra is nagyon kedvesek. Valamikor 2010 környékén a Várban volt egy Red Bull Happening, az F1 futammal párhuzamosan, amikor valamelyik pilóta fejére pattant egy alkatrész és sürgősen repítették Pestre életmentő operációra. Sajtosként dolgozott ott apukám, én meg elkísértem, 15-6 éves voltam, csomó backstage helyre behettünk, beülhettem az autóba, ihattunk végtelen Red Bullt, azért azzal csak óvatosan, mert nehogy káros legyen, most már azért a korlátlan energiától fogyasztást nem ajánlják, és egyébként a pilóta, akinek a fejére pattant valaki, az szerintem Felipe Massa lehetett, és egy rugószerűség esett ki az egyik autóból, és pont úgy ment neki, hogy ő elájult, balesetet szenvedett, és életmentő műtétje volt tényleg itt Budapesten, azt hiszem a Honvéd kórházban mentették meg az életét, azóta is visszajár néha, és megköszönni a stábnak, hogy ilyen gyorsan és olajozottan tudtak rajta segíteni. Még egy csillagbörtönös sztori. Az egyetemen szervezett egy látogatást a csillagbörtönbe, amikor a híres csillag részhez ért a csoportunk, lefagyott a levegő, mert bentre nem jelezték, hogy jövünk, és az összes rab kint volt, nem pedig elzárva. Kapkodva, rohanva és ordítva a falhoz meg a nyitott cellákhoz parancsolták őket háttal nekünk. Harmad, negyed annyi őr volt, mint rab, nagy volt a feszültség, még azon a részen áthaladtunk, éreztük a tarkonkon, főleg lányokként, hogy minket pásztáznak. Szintén az egyetemmel eljutottam az Európai Parlamentbe, Brüsszelbe, beülhettünk a nagyterembe, a képviselői menzán kajáltunk együtt, az asztalnál több magyar és külföldi EP képviselővel, külön beszélgetéseken vettünk részt velük, szintén magyar és külföldi képviselőkkel írta nekünk Hajni. Két tök jó kaland, és mind a kettőt nagyon köszönjük, továbbiakban is ezekre számíthatunk, tartsanak velünk tehát, mert a Ceglét hangja még ebben az órában végig folytatódik. De most zené. Ceglét Rádió. Ceglét Rádió. FM 92.5.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

Volt már kivételes élményben részen, nem először tettük fel a kérdést a Cegléd Rádió hallgatóinak, itt a Cegléd hangjában is jönnek is a válaszok, már is egy különleges kaland, esküvőre érkeztünk férjemmel távoli barátokhoz. Elszállásoltak minket egy teljesen üres gimnáziumi kollégiumban, ahol egyedül lehettünk egy éjszakát. Minden nyitva volt, a konyhától kezdve a szobákig, tetőtérig is mindent meg is néztünk. Érdekes, kísérteties és izgalmas volt. Megegyeztünk, hogy zombi apokalipszis esetére működőképes opció lehet. Anyu régen egy hegyi kurhotelben dolgozott Ausztriában. Ott volt a szállása is, sokszor meglátogattuk. Volt ott szaunától elkezdve a medencéig minden, ezeket használtuk is este, mikor bezárt 8-kor a részleg, és már leléptek a vendégek. Horvátországi nyaraláson vezethettem pár percig egy turista hajót, rajta pár tucat emberrel. A kapitány és a legénység fiatal srácok voltak, simán megengedték, de magam sem tudom már, hogy ők ajánlották fel a lehetőséget, vagy én kérdeztem rá. Lenyűgözött a hajó működése, és hogy milyen óriási a holtjáték a tehetetlensége. Exem youtuberkedett, volt egy több ezres követő bázisa annó, amivel akkor a jobbak közé tartozott a YouTube hőskorában, szóval beláttam a színfalak mögé, bár igyekezett mindig végezni addigra a vágással, mire megérkeztem hozzá. Ezeket egyébként Pannától kaptuk, nagyon-nagyon izgalmas sztorik, köszönjük szépen! Teljesen ingyen kimehettünk Brüsszelbe 3 hétvégére úgy, hogy a bizottság állt mindent, és találkozhattam elég magas beosztású emberekkel. Ezt is köszönjük! Hobbiból zenélek, viszonylag sokszor bejártam kis busszal Európát, és rengeteg random, elmesélhetetlen élmény születik mindig, írja nekünk Elek, és az a baj, Elek, hogy nem küldtél még hosszabb, részletesebb üzenetet, mert amúgy nagyon kíváncsi lettem volna ezekre az elmesélhetetlen élményekre, ha mégis megpróbáltad volna elmesélni. Szüleim a BKV-nak dolgoztak, ezért nem kellett bérletet használnom Budapesten, természetesen nem vagyok budapesti, ezért muszáj vagyok bérletet használni. Hát igen, odáig biztos, de ott legalább utazhatsz ingyen, úgyhogy ez sem olyan rossz. Amikor valaki egy plusz backstage karszalag miatt ott áll egy koncerten a kulisszák mögött, ez rendszeresen, a férjem hangtechnikus, Budapest Parkba, Puskásba, Szigetre így tudok menni, szinte minden koncertre, a backstage-es bulik jók, és minden pia féláron van. A munkámból adódóan pedig sokat találkozok személyesen politikusokkal, miniszterelnökökkel és diplomatákkal, tárgyalok velük, többször utaztam konvojban is, fogadásokon rendszeresen veszek részt, küldte nekünk Marian. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és ne ijedjenek meg a kedves hallgatók, még mindig jön üzenetünk a 0635 925 925-re is, de ezt most éppen e-mailben kaptuk. Hát Párizs, tehát a francia nevekkel lehet, hogy bajba leszek, de majd igyekszem. Párizsban a Peyrey-Lachaise temetőben egy padon ültem Henri Dilcel. Sajnos nem tudtam ki ő, de nagyon ismerősnek tűnt. Egy véletlen folytán ugyanazon a napon tettük tiszteletükön Jim Morrison sírján el, Instán láttam, hogy posztolt onnan. Ekkor néztem utána, és tudtam meg, hogy fotós, ráadásul nem is akárki, Woodstockban is ott volt, a legikonikusabb képeket ő készítette. Azóta is felfoghatatlan számomra, sajnálom, hogy erről nem volt infom, mert feltettem volna neki néhány kérdést. Hát nekem sem volt meg Harry, de vagy Henri, mert hogyha francia, akkor lehet, hogy így ejti. Minden esetre, így, hogy leírtad, nem kell utána néznem, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, önök pedig maradjanak. A Cegléd hangja mindjárt folytatódik. Cegléd Rádió.

0: Különleges élményeket kerestünk ma a Ceglét hangjában, de közelít a műsor vége, és közelítenek az utolsó üzeneteink is. Szerintem most már ne küldjenek üzenetet, de amíg valaki nagyon sietne, mert meg akar valamit osztani, akkor a 0635 92 95-re talán még elküldhet egy olyan rövidet, mint a következő üzenet. Régi munkahelyemen többször volt együttműködés a Duma Színházzal, és bementünk előadás előtt előkészíteni a termet. A kolléganőmmel érdekes élmény volt, mert előtte csak a tévében láttam ezt a helyszínt. Na, ez is tök jó, mert egyébként tényleg én mondjuk eléggé szeretem a Duma Színházat, és sokszor járok élőben is, de ott, azon a helyszínen, ahol a tévéfelvétel van, még nem jártam soha, úgyhogy ez tényleg tök jó élmény lehet. Kajakpólózok, írja nekünk Olivér, vízilabda és kajak keveréke, és számomra mindig különleges élmény átevezni egy-egy híd alatt. Szárazföldön gyakran eszembe jut, hogy ezeket a hidakat kevesen látják ebből a perspektívából, külön kaland, ha árvízkor rendesen meg is tudod érinteni a híd alját, vagy beevezel olyan helyekre, ahol amúgy még gyalog sem járnak normál esetben emberek, és mindeközben vízilabdával passzolgatunk. Hát ez tényleg nagy élmény lehet, egyébként igen, hogyha megvan emelkedve a vízszint, és épp hogy átcsusszansz a híd alatt, na az nagyon durva lehet. Én egyébként többször is voltam már azon a fajta bulin, az Európa hajón szokott ilyen lenni, nyaranta 3-4 vagy 5 alkalom, amikor egy DJ-t, vagy akár többet elhívnak, és a hajón zenél, a hajó tetején, tehát a fedélzetem, ott buli zajlik, és akkor Budapesten a hidak alatt így elindulunk, vagy az egyik, vagy a másik irányba. Általában a hajó egy ponton visszafordul, és ott is nagyon nagy élmény átmenni hidak alatt, olyankor a bulizó tömeg mindig sípol, fütyül, sikít, és hát tulajdonképpen a hídon is meg szoktak állni a járókelők megnézni ezt a bulihajót, és mi meg lentről nézzük őket, és áthaladunk a híd alatt, szóval tényleg egyedi élmény, de evezve még érdekesebb lehet. 16 évesen megkeresett a suli igazgatóján keresztül egy csaj, aki már elballagott, hogy legyek a modellje egy nemzetközi versenyen. Soha nem voltak ilyen ambícióim, de gondoltam, hogy káromra nem válhat. Véletlenül, nyilván nem, mert nagyon tehetséges volt, nyert a csaj. Így mind a ketten körül voltunk rajongva a szépségipar legnagyobb nevei által, én meg véletlenül, tényleg véletlenül, mert csak a hordozó felület voltam, egy újság címlapján landoltam, írja nekünk Evelyn. Hát ez is érdekes kaland, sosem voltam még újság címlapon, bevallom őszintén. Repülhettem magárepülővel a főnököm által, X éve ismerős dolgozott egy fesztivál roadként, és bevitt hátra a színpad mögé, ahol dumáltunk a fellépőkkel, és mindenki bemutatkozott, én meg úgy ültem, hogy csak egy kis senki vagyok, miért mutatkozik be nekem mindenki? Hát azért, mert jó fejek, igazából a sztárok is jó fejek legtöbbször, és mindenkit megtisztelnek, és mindenki emberszámba vesznek, szóval miért ne tennék meg? De igen, ezek számomra is meglepő dolgok voltak az első sztárokkal, amikor találkoztam, vagy akár itt a Laska Fesztiválon, amikor interjúkat készítettünk, úgyhogy igen, hát ez meglepő volt. Most én mondhatnám Lovasi Andrást, akivel talán háromszor tudtam interjúzni, és mindig is kispárrajongó voltam, de a kis csillagbeli munkásságát is bírtam, és hát gyakorlatilag volt már olyan, hogy összefutottunk egy random fesztiválon máshol, és megismert, pedig nem gondoltam, hogy attól, hogy háromszor is beszélgettünk, nem gondoltam, hogy ez meg fog történni, de mégis megismert, és így tök jó érzés volt. Tehát ezek valamilyen szinten megmaradnak a sztároknak is az ilyen találkozások. Ha nem is egy alkalom után, de három után úgy látszik már igen. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk, tartsanak velünk, érdemes lesz, további jó rádiózást!
1: Helyi információk első kézből! Ceglét Rádió, a közös ismerős!

0: Kedves hallgatók, elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez a témában. Volt már kivételes élményben része? Ezt a kérdést tettük fel már nem először a Ceglid Rádióban és a Ceglid Hangjában, de most már zárjuk a témát, úgyhogy hát jó, lehet, hogy mégse zárjuk. Annyiban azért tudok megengedő lenni, hogyha lesz esetleg olyan műsorunk, amelyben vegyes vágott van, tehát több kérdést is feldolgozunk, és valaki még mégis küldene egy ismétlésre vagy bármire választ erre a kérdésre, akkor azt még bejuttatjuk valahogy, mert egyébként szerintem tök érdekes téma volt, de így külön teljes műsort rászámva ezt a témát lezárjuk, úgyhogy jöjjön az utolsó négy üzenetünk. Porsche gyár bejárása Lipcsében az utolsó zugig. Ebéd a dolgozókkal, az étteremben, a gyártósor közvetlen érintése, alkatrész, raktár, stb. És persze a tesztpálya. Hát ez is komoly lehetett. Egy időben szimultán fordítóként dolgoztam a tanulás mellett, és pár ország legnagyobb gyáraiban beszélgettem a tulajokkal. Igaz, hogy nagyon fárasztó a tempó, és enni, valamint aludni nincs idő, de máig érdekes, hogy kikkel ismerkedtem meg. Férjem barátja a Serbia Exit szervezője, és nem csak ingyen járhattunk bulizni napokig, hanem az ismert külföldi zenekarokkal is találkozhattunk, beszélgethettünk. Kanadában kirándultunk, és valahogy eljutottunk egy olyan helyre, ahol a patakból mosták az aranyat. Kipróbáltuk, és nekem is sikerült pár apró aranyrögöt találnom, valamint ametiszt is bányáztam. Az aranyat a pénztárcámba tettem, az ametiszt a hátizsákon, ma majd hónapokkal később a reptéren úgy sikerült áthozni, hogy az indián boltban találtam fából faragott díszeket, és azok alatt lapult az ametiszt is, ma is a hálószobában van. Andi írta nekünk az üzenetet, tök jó. Elutazhattam csak azért egy másik földrészre 4 napra, hogy valaki hivatalos búcsúztatóján részt vegyek sok 10 000 ott élő emberrel együtt. Köszönjük szépen! Egyszer egy osztrák faluban voltam egy bulin, ahol valaki röviden elbeszélgetett velem. A buli végén az illető megkérdezte, hogy lenne-e szükségem fuvarra, mivel autóm nem volt, a legközelebbi vasútállomás meg gyalog messze lett volna. Igent mondtam, a kisbuszban, amivel elvitt, ott ült körülöttem a Sado Opera nevű formáció, ami az est sztárvendége volt, a fickó, akivel beszélgettem, a sofőrjük volt. Mikor még kicsi voltam, a győri vasútállomáson jól megnéztem a mozdonyát annak a vonatnak, amivel Sopronba utaztam. A mozdonyvezető felajánlotta, hogy utazzak a mozdonyon, kicsit hezitáltam, majd igent mondtam. Ez alatt a mozdonyra sok vasutas felszállt, de azt mondta a vezető, hogy Csornán leszállnak, ott felszállhatok a mozdonyra. Csornán aztán előre mentem a mozdonyhoz, és a vezető felengedett, Sopronig a mozdonyon utazhattam. Kölnben, mikor épp karnevál volt ott, találtam a földön a sok eldobott műanyag pohár között egy koncertjegyet. Elmentem a megadott helyszínre, és be tudtam jutni a földön talált jeggyel, de nem sokáig maradtam, ugyanis nagyon fáradt voltam, és nem terveztem, hogy koncertre is megyek. Mikor a Norvégia északi részén lévő Narvikba utaztam, egy éjszakát el kellett töltenem Galivaréban, Svédországban, északi részen. Mivel minden szálloda drága volt ott, és úgyse töltöttem ott sok időt, ezért az utcán éjszakáztam, ez alatt a várost is bejártam egy kicsit. Feltűnt, hogy sok régi és vagy tuningolt autó furikázik a városban, több ilyen autóból bömbölt a zene. Mikor egy ilyen autó közeledett felém, megállt mellettem, a bent ülők megkérdezték, lenne kedvem velük tartani. Mondtam, ha van hely a bőröndömnek, beszállok, betették a bőröndömet a csomagtartóba, majd beszálltam úgy, hogy már 6-an ültek az autóban. Régi amerikai autó volt, bulizáshoz átalakítva, italtartó polc, hangrendszer meg ilyenek, bent bömbölt a zene, fogyott a pia, igazi bulis hangulat volt. Mondtam nekik, hogy mutatnék nekik magyar zenét is, belementek. Azt nem tudom, hogy az Irigy Hónai Mirigy Anyáddal jártam című száma mennyire tetszett nekik, de én jól éreztem magam. Hát azért itt hozzá kell tennem, hogyha tehetnék be zenét, sőt, hát volt is ilyen alkalom, én Amerikában játszottam Belgát az ottaniaknak, és hát a kislakásunkban az oroszoktól kezdve a macedónokon át egészen az amerikai feketékig mindenki ott nyomta velünk a belgára, és szerintem az nagy élmény volt, de az Irigy Hónai Mirigy is egy érdekes választás. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Ceglid Hangja, köszönöm megtisztelő figyelmüket, ezzel a témával terveink szerint már nem találkozhatnak, csak max egy ilyen vegyes vágott adásban. Vörös Nándi búcsúzik, tartsanak velünk holnap is, amikor egy új témával jövünk, a viszonthallásra.
1: Ceglid Rádió, sok magyar zenével.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor.
2: Egy fontos információ, mert hogy közeli az esemény, hivatalosan is megalakult a Cegléd és térsége mozgáskorlátozottak önálló egyesülete. A tagokat és mindenkit, aki csatlakozni szeretne, pedig megbeszélésre várnak június 25-én, csütörtökön 16 óra 30 percre a Ceglédi Ipartestület székházának dísztermébe. A találkozó alkalmával szeretnének részletesen beszámolni a megalakulásról és a tervekről, valamint szeretnék felmérni az igényeket és javaslatokat a jövőbeli előadásokkal, rendezvényekkel és kirándulásokkal kapcsolatban. Most csütörtökön tehát 16 óra 30 percre várnak mindenkit az Ipartestület Bercsényi úti székházának dísztermébe, bejárat a Szolnoki út felől.
1: Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évekhez, a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én, vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre, a Dob Múzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színháztermében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével ad hangversenyt, a koncert sztár vendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztráció@ceglediKultúra.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére.
0: Következzen egy friss dal itt a Cegléd Rádióban.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. 3 napos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Korától a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magis kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Madein Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes, a helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
1: Elsősoros forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska Gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarába Sándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerén Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni, tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15.
2: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd-város önkormányzata tisztelettel hívja önöket a kuláküldözés emléknapja alkalmából a református templom oldalánál található emléktáblánál tartandó csendes koszorúzásra június 29-én hétfőn délelőtt 10 órára. Kegyeleti megemlékezést tart Szabó Árpád Csaba református lelkipásztor. Emléktáblaavatás és emlékkoncert Kármán Sándor tiszteletére július 5-én vasárnap 18 óra 30 percre várnak minden emlékezőt a Szabadság térre a Dobmúzeum elé. Itt avatják fel azt a bronz domborművet, amely Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotása, és amely dr. Lénár Béla kezdeményezésére közadakozásból valósulhatott meg. Az avató ünnepség után pedig 20 órától gála koncert lesz majd a Kossuth Művelődési Központ színház termében, ahol a Budapest Jazz Orchestra Kolman Gábor vezetésével a hangversenyt a koncert sztárvendégei lesznek Urbán Orsolya, Peter Erskine, László Attila, Szendőfi Péter és Banai Szilárd. Mindkét program, az avatás és a koncert ingyenesen látogatható, de a koncertre csak regisztrációs jeggyel lehet belépni. Regisztrációs jegyek igényelhetők személyesen a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában, valamint a regisztrációkukac@cegledikultura.hu címen. Kérik, hogy a regisztrációs jegyet lehetőség szerint június 30-áig vegye is át mindenki a nagy érdeklődésre való tekintettel, tehát július 5-én 18 óra 30 perckor a Szabadság téren bronz emlékmű avatás, utána pedig 20 órától koncert a Kossuth Művelődési Központ színház termében Kármán Sándor tiszteletére. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható.
0: Következzen egy friss dal!

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, jelentette ki Magyar Péter. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa ma az Unió Európa egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, valamint a tudományos együttműködés területén. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Hamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében minden bezár az iráni fővárosban. Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi támadásban. Már lehet jelentkezni a Fővárosi utcazene fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. A fellépőket a közönség mellett szakmai zsűri is értékeli. A fődíj egy fellépési lehetőség a Sziget Fesztiválon.
0: Az időjárásról.
1: Fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. Hajnalban 14-20, szerdán napközben 30-36 fok várható. A kánikula a hétvégén és hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cseglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Szórakozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Cegléden lép színpadra a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 100 fős magisz kórusa. Made in Hungária musical két felvonásban Novai Gábor, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicaljét hallhatják tőlük. A Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a belépés ingyenes. Adományokkal lehet támogatni természetesen az előadást. Tehát a Kossuth Művelődési Központban június 29-én hétfőn 19 órától a Fényi Gyula Jezsuita a gimnázium 100 fős magisz kórusát hallhatják, és persze láthatják is, és a Made in Hungária című musical nagyszerű dalait hallhatják. A belépés ingyenes. A helyre szóló jegyeket a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában lehet igényelni és átvenni. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között.
2: Egy sonos forgatag Tápió szelén a Külsőmező utca 15 szám alatt június 27-én és 28-án a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ szervezésében állatbemutatók, haszonállatok sokszínűségének bemutatója, Nemzeti Park igazgatóságok bemutatkozása, Székely Gazdaszervezetek Egyesületének bemutatkozása, állatcsimogató, tájfajta gyümölcsök kóstolója, ez várja sok-sok más mellett önöket, és persze színpadi programok június 27-én szombaton, például a Vagabanda, Holdon Macska gyermekzenekar, a Cegli Tánc Együttes, aztán Dr. Terék József tárogató művész koncertjét is hallhatják, de még a Gríz zenekar is koncertet ad, tehát június 27-én szombaton este. Június 28-án vasárnap pedig újra színpadra lép, helyesebben színpad elé, mert hogy Gólyarábos Vándor mutatványosokról van szó, a Vagabanda, de ott lesz Tápió szerén Samu Zoltáni zenekara és a Tápió Mente Tánc Együttes is. A rendezvény ingyenes, de regisztráció kötött, a www.nbgk.hu oldalon lehet az őshonos forgatag fülecske alatt regisztrálni. Tehát június 27-én, 28-án első őshonos forgatag Tápió szelén, Külsőmező 15.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatos

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Hétvégén tetőzik a kánikula. Gödöllön tartották a V4-ek csúcs találkozóját. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A visegrádi négyek együttműködése visszatért. Jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a gödöllői Grassalkovics kastélyban tartott visegrádi csúcs után, ahol cseh, lengyel és szlovák kollégájával tárgyalt. A magyar kormányfő hangsúlyozta, a V4 tagországok vezetői elkötelezettek az együttműködés megerősítése mellett. Magyar Péter azt mondta, olyan együttműködést szeretnének építeni, amely valóban képes kézzelfogható eredményeket felmutatni, hogy a visegrádi négyek erős, hiteles hangként jelenjenek meg az európai döntéshozatalban. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetéseken figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit. Rendszer szintű visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén Romániában. Erre hívja fel a figyelmet a Bálványos Intézet friss jelentése. A dokumentum szerint a jogszabályi hiányosságok mellett különösen a kisebbségi jogok gyakorlati érvényesítése romlott az elmúlt években. A jelentést benyújtották az Európa Tanács keretegyezményi testületéhez. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje is megerősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átalakítani és szakmai alapon kiépíteni a kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül